0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Drágulhat majd a dió a gyenge termés miatt. Újra látogatható a Kolosseum Rómában. Felhők jöhetnek, de esőt nem ígérnek mára sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved, az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem, esőzések sújtották Tájföld fővárosát, itthon viszont egy hétig nem nagyon jön eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az energiacímke meglétét, megjelentéshelyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartás és cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És mint a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
2: Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket. Így, ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai jelölése, és magánszemély nem is tarthat idehaza ilyen állatot. A fehérpamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. Most karanténban van. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly a lakásán egy drograzián talált tigris ügyében is tart a nyomozás. A Pablónak elnevezett nagymacska egyébként a veresegyházi medve otthonban él. Katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították Bangkokot. Tájföld fővárosában csütörtökön és pénteken több mint 30 centi eső hullott. A víz elárasztotta az utcákat, ezreket kellett kitelepíteni. Az emberek megrohamozták a boltokat, a térségben ugyanis további esőket jósolnak a meteorológusok. Gomoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes vasárnap reggelt kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen reggel 10 óráig. Dénes Tamás, Leirer Timi helyett én fogok most a következő 4 órában nagy zenéket adni az Eddától egészen George Michaelig, a nyitány a Cabin Club.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy perccel járunk reggel, 6:45 után. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénes Tamás. Szeptember 27-e vasárnapon, ez egyébként hivatalosan az év 270. napja, és döbbenjenek meg, már kevesebb, mint 100 nap van hátra az esztendőből, egészen pontosan 95 nap múlva szilveszter lesz, de hát ez még egy picit odébb van már, mint a szilveszter. Szeptember 27-e viszont nem, ma az Adalbertek ünneplik hivatalosan a névnapjukat, na meg a Damiánok, meg a Dömék, a Florenciák és a Mirabellák is. Nekik boldog névnapot kívánok! Pharrell Williams dalával jön már is a Happy Hallmás, mint itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Természetesen folytatom az önök ébresztését ezen a vasárnapi reggelen, nem is akármilyen felvételekkel, tényleg a legnagyobb slágereket hozom. És rengeteg információt írt mellé. Már is jönnek a friss információk, hírek, illetve mellé az időjárás jelentés a mai napról. Hát újdonságot nem fogok elárulni. Ősz van, ezt most már tapasztalni fogják, de a jó hangulat, a jó kedv megmarad a következő fél órában, és azután is tartsanak velem itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kiterjesztenék a katát, nőne az éves összeghatár is. A sorkatonaságról nyílik tárlat a Néprajzi Múzeumban. Felhők is jöhetnek, de esőt nem ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter tegnap közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevétel összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalom miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
4: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
3: A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára. 1000 négyzetméteren készül majd egy játékmúzeum is, de ennek tervezése legalább másfél évig eltart, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. Az intézményt évente körülbelül 400 ezeren keresik fel. Átmenetileg felhők érkezhetnek, de a nap is órákra előbújik. Az esernyők nyugodtan pihenhetnek. Odakint 22-25 fokot mérhetünk majd délután. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. A szél 2-től kicsit megélénkülhet. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál. Dénás Tamás, villámgyorsan egy apró sztori, hiszen mostanság kerül majd a mozikba a The Digger című film, amelynek Tom Cruise a főszereplője, és az Entertainment Weekly készített vele egy interjút, Tom Cruise pedig egészen furcsa dolgokat mondott, mondjuk nála hozzászoktunk mindehez. A 64 éves filmsztár ugyanis azt állítja, hogy sajátos módon ismerkedik meg azokkal a filmekkel, amelyekben szerepet ajánlanak neki, nem ül elolvasni a forgatókönyvet, ehelyett arra kéri a rendezőt, vagy a forgatókönyvírót, hogy személyesen olvassa fel neki a történetet, ugyanis nem akarja, hogy rögtön betörjenek a saját ötletei. Előbb meg akarja érteni, hogy ők mit akarnak közölni, mit akarnak kihozni ebből a forgatókönyvből. Hát furcsa minden esetre, de mondom, Tom Cruise-nál minden furcsa, de a végén mégis jó filmek sülnek ki belőle. Nálunk pedig nagy zenék, ilyenkor reggel is. Hamarosan Michael Jackson érkezik, előtte itt a Bengals és a Manic Monday Prince nagyslágere a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, jó reggelt kívánok! 3 perccel járunk most már 3/4 hét után, vasárnap van. Egyelőre nem vagyunk még sokan retro rádiók hallgatók, ezt látom itt az SMS falon, de aki velünk van, az már követeli a jó zenéket, úgyhogy folytatom. Hamarosan érkezik a Dire Straits, előtte Ákos, és minden, ami szép volt itt a retro rádió.

0: Retro Rádió 7 óra van, úgyhogy én azt ajánlom, hogy már is nézzünk át a következő órára, így szeptember 27-én vasárnap, hiszen hozom többek között majd a Fiestát. De ébresztőt fúj majd a Backstreet Boys is. És még rengeteg további nagy sztár tartsanak velem így vasárnap reggel is a Retro Rádióban. Jó reggel!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Drágább lehet a dió, mert gyenge volt a termés. Megint kinyitott a római Kolosseum. A felhők mellett napsütés is juthat nekünk mára. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, drágulásra készülhetünk.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Katonák és rendőrök szállják meg holnap a Magyar Nemzeti Múzeumot. Egy védelmi gyakorlatot tartanak itt délelőtt. Egy elképzelt földrengés utáni veszélyhelyzetben igyekeznek együttműködni civil szervezetekkel. Sérültek és műtárgyak kimenekítését is gyakorolják majd. A műveletben részt vesz egyebek mellett a BRFK, a Honvédség, a Nemzeti Múzeum, a Magyar Vöröskereszt és a Fővárosi Katasztrófa Védelem is. A múzeum hangsúlyozta, a környéken sok lesz az egyenruhás és a katonai jármű, de nem kell aggódni, csak gyakorlatról van szó. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Ismét látogatható tegnaptól a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 000 látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Komoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó reggelt kívánok, szeptember 27-én vasárnap. A mikrofonnál Dénes Tamás, egészen 10-ig itt maradok Önökkel, és hozom a nagyobbnál nagyobb slágereket. Hamarosan Rúzsa Magdit, vagy éppen Lionel Richie, a kezdés most a Run DMC Aerosmith duetté.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál. Dénás Tamás. Dolly Parton augusztus 25-én hunyt el 80 esztendősen, és egy igaz intézménynek számít az Egyesült Államokban. Imádták, és persze az a több ezer dala, ami az ő ajkáról szólt, aminek nagyrészt ő volt a saját dalainak a zeneszerzője, az mind Dolly Partont gyakorlatilag istenségi emelte, de hát diva volt, és az maradt halálában is, kapaszkodjanak. Most derült ki, hogy mi volt Dolly Parton utolsó kívánsága a halálos ágyán. Az énekesnő ugyanis mindenkitől, még a családjától is elzárkozott az utolsó óráiban, megtagadta azt, hogy bárki lássa őt. Egyetlen egy személy volt kivétel, ez pedig a stylistja, Sheryl Riddle volt, akitől azt kérte, hogy még a halálos ágyán is parókát, sminket készítsen neki, mert a halála után ki tudja, hogy milyen állapotban fogják megtalálni. Egy diva mindig maradjon az, akár angyal, erről viszont már Lionel Richie fog nekünk énekelni a folytatásban itt a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok!

Reggelt kívánok, nagyon hidegen indult ez a reggel, kicsi szokatlan még a dolog, de szépen lassan meg kell szoknunk, hogy most már ősz van, az őszben pedig egyelőre azt az időszakot éljük, amikor hideg reggelek után egészen kellemesen felmelegszik a levegő, napközben ma is 23-24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire napos idővel, úgyhogy csalódásra az idő semmiképpen nem adok, ott talán azt mondhatom, hogy a száraz nyár után mindig várjuk az esőt, de az ma nem lesz valószínűleg, legalábbis egyelőre nagyon úgy néz ki. Backstreet Boys viszont lesz, úgyhogy már is nyomom az egyik legnagyobb slágerüket a sok közül. Itt a Backstreet Boys és az Everybody a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok! Yeah!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, már is jön az információs blokk többek között, az aktuális időjárás jelentéssel, a hírek mellett, és utána is visszatérek nagyon nagy sztárokkal, Tina Turnertől Zsidáig hozom azokat az énekeseket, azokat a sztárokat, akikre érdemes lesz fölébredni a mai vasárnap reggel. Úgyhogy tartsanak velem, jó reggelt kívánok, jönnek már is a legfrissebb hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Automata mérőbúja figyeli a Velencei tó állapotát. Újabb egzotikus állatot hozott be a tigris csempész. A következő napokban ne számítsunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartás és cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
3: Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket. Így, ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigris kölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai jelölése, és magánszemély nem is tarthat idehaza ilyen állatot. A fehérpamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly a lakásán egy drograzián talált tigris ügyében is tart a nyomozás. A Pablónak elnevezett nagymacska egyébként a Veresegyházi medve otthonban él. Horrorfilmek jelmezeit és kellékeit állították ki Los Angelesben. Az amerikai múzeumban különböző tárgyak láthatók, például a Halloweenből vagy a fűrészből, de nem maradt ki a válogatásból Freddy Krueger, Michael Myers vagy Chucky sem. A gyűjtemény egyik legrégebbi öltözéke Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából. Átmenetileg felhők érkezhetnek, de a nap is órákra előbújik. Az esernyők nyugodtan pihenhetnek. Odakint 22-25 fokot mérhetünk majd délután. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. A szél 2-től kicsit megélénkülhet. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó reggelt kívánok, hiszik vagy nem, ma szeptember 27-e vasárnapon. Ez eddig még stimmel, ezt eddig még el is tudták hinni, viszont ma van a turizmus világnapja, ami tulajdonképpen lehetne egy sok világnap közül az egyik, de hát mindenki szeretne valahol eljutni, és bár ezt nyáron tesszük, leginkább azért az ősz is tartogat gyönyörű élményeket. Én azt ajánlom, ha tehetik, ma is kiránduljanak, legalábbis úgy tűnik, hogy az idő adott lesz rá, és a turizmusba az is belefér, hogy jó alaposan körülnézünk itt belföldön, van mit látni, higgyék el nekünk. Én pedig a muzsikát szolgáltatom hozzá, hamarosan Ricky Martin érkezik, ez viszont már a Totó nagy slágere, Hold the Line itt a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ugye nem felejtik, hogy ma is itt a Retro Rádióban egymás után követik az érdekesnél érdekesebb műsorok egymást, hiszen én 10 óráig maradok önökkel, és ébresztem önöket ezen a vasárnapi reggelen, aztán érkezik Várkonyi Attila csapatával és a szokásos társával, 2-től Jurásek Balázs, délután 6-tól pedig Bétót Laci szórakoztatja majd önöket, este pedig Abaházi Csabi érkezik majd vissza, úgyhogy izgalmasnak ígérkezik a folytatás is, pláne hogyha mondom, hogy Tina Turner énekel hamarosan, előtte itt az emberek nagy sikere, a Mama, a Retro Rádióban. Így vasárnap reggel. Jó reggelt kívánok!
1: És mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, miután 2 perc múlva reggel 8 óra lesz, én nem is húzom tovább az időt, inkább mutatom, hogy milyen zenékkel készültem az előttünk álló órára, egy vasárnap reggel itt a Retro Rádióban. Jön majd a jazz meg az, és egy nagyon aktuális cím.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek.
0: És ha ma tényleg ennyire jól vagyok, akkor egy kis latintánc is belefér, nem? Hát akkor jöhet a Despacito, ugye?
2: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído.
0: A 8 óra után ilyen és ehhez hasonló óriási slágerek a folytatásban is majd itt a Retro Rádióban, így vasárnap reggel. Jó reggelt kívánok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább 2 darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
7: 5 milliárd forintot csoportosítottak át laktanya felújításra. Mentős is érintett a dulakodásban a magyar-ukrán meccsen. Esőt nem ígérnek mára sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat szerint a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is érintett volt. A történteket vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalom miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
8: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt, emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
7: A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára. 1000 négyzetméteren készül majd egy játékmúzeum is, de ennek tervezése legalább másfél évig eltart, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. Az intézményt évente körülbelül 400 ezeren keresik fel. Komoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó reggelt kívánok az idei szeptember utolsó vasárnapján, a mikrofonnál egészen 10 óráig Dénes Tamás, hamarosan Shakira, vagy éppen a Bombom bukkan majd fel, de nyomom a nagy slágereket egyfolytában, ennek örömére már is itt a Milli Vanilli és a Girl You Know It's True.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénás Tamás. Én azt gondolom, hogy Brigitte Bardot még ma is szexszimbólumnak számít, dacára annak, hogy egy éve már nincsen közöttünk, és igazából ő a 50-es, 60-as évek filmjeinek egyik legnagyobb szexszimbóluma volt, és hogy mekkora szexszimbólumnak számít Franciaországban, mekkora sztárnak, arra azt hiszem, hogy jó jelző az, vagy jó indikátor az, hogy nemrég egy árverés volt a személyes tárgyaiból, és csak arra, hogy miket árvereznek el, 15 ezer ember volt kíváncsi, ennyit tudtak beengedni, többen is megnézték volna, higgyék el. Egyébként tavaly 91 éves korában hunyt el a francia filmikon, aki a 70-es évektől leginkább már csak Saint-Tropez villájában élt, és az állatvédelemnek szentelte az életét. Azt azért érdemes tudni, hogy a személyes tárgyaiért nagyjából 285 tételről van szó, körülbelül 1 millió eurónyi pénz futott be a végén. Balettcipők, divatcikkek, írógép, gitárok, kerékpár, ékszerek, portrék, bútorok, kutyaörvek, plüssök is voltak ezek között. Nekem a kedvencem a színésznő saját Kámaszutra könyve volt. Ezt is elvitték természetesen jó áron. Az 1 millió euróból pedig a Brigitte Bardot alapítvány, illetve a színésznő fia osztoztak a legvégén. Nálunk osztozni nem kell, hiszen én a Despacitót most itt egyenesen felajánlom önöknek a Retro Rádió. Már jó reggelt kívánok! Fancy!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz reggel 8:30. Jó reggelt kívánok, és az az igazság, hogyha már ennyire szigorúan a számoknál tartunk, akkor azt is el kell mondjam, hogy ma ugye szeptember 27-e vasárnap van, még 95 nap van hátra ebből az esztendőből, és kapaszkodjanak. Így szeptember legvégén már szeptember utolsó vasárnapja, amikor itt egy mentőautó

Száguldozik el mögöttem, szóval ránéztem arra is, hogy hány nap van még hátra karácsonyig az idei esztendőből. Készen állnak? Na jó, mondom, 88. 88 nap múlva karácsony, nálunk pedig már is Britney. Az a Britney, akiről mostanában mindenféle furcsa dolgot hallani, de a legfontosabb, hogy a slágereit még mindig játszok itt a Retro Rádióban, mert imádjuk. Jön a Baby One More Time itt a Retro Rádióban. Jó reggelt!

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban érkeznek a hírek és a friss információknak, meg az aktuális időjárás jelentés, ami azt hiszem ilyenkor talán a legfontosabb vasárnap, de előjáróban annyit elmondhatok, hogy nem lesz rossz időn kirándulásra, vagy akár sétálásra, mászkálásra. Tökéletes lesz minden, továbbit a kollégám elmond önöknek, és a következő órában is nagy zenék Csepregjévától egészen Michael Sembellóig csak a legnagyobbak. Tartsanak velem így vasárnap reggel is itt a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Program indul a műtéti várólisták csökkentésére. Védelmi gyakorlatra készülnek a Nemzeti Múzeumban. A felhők mellett napsütés is jut mára. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Egyebek mellett erről beszélt tegnap a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Hangsúlyozta, a programnak legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, drágulásra készülhetünk.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Katonák és rendőrök szállják meg holnap a Magyar Nemzeti Múzeumot. Egy védelmi gyakorlatot tartanak itt délelőtt. Egy elképzelt földrengés utáni veszélyhelyzetben igyekeznek együttműködni civil szervezetekkel. Sérültek és műtárgyak kimenekítését is gyakorolják majd. A műveletben részt vesz egyebek mellett a BRFK, a Honvédség, a Nemzeti Múzeum, a Magyar Vöröskereszt és a Fővárosi Katasztrófa Védelem is. A múzeum hangsúlyozta, a környéken sok lesz az egyenruhás és a katonai jármű, de nem kell aggódni, csak gyakorlatról van szó. Ismét látogatható tegnaptól a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Átmenetileg felhők érkezhetnek, de a nap is órákra előbújik. Az esernyők nyugodtan pihenhetnek. Odakint 22-25 fokot mérhetünk majd délután. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. A szél 2-től kicsit megélénkülhet. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

0: Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó reggelt kívánok! Illám gyorsan néhány szót arról, hogy mi minden történik ma itt a retro rádióban, hiszen én ugye reggel 10-ig hozom a zenéket, és mesélek sok mindent el önöknek. 10 órától Várkonyi Attila és kis csapata veszi át a mikrofont, illetve a stúdiót. Kezdődik a szokásos sztársával, amely délután 2-ig tart. 2-től Jurásek Balázs érkezik rengeteg zenével, sok-sok információval. 6 órától pedig Bétót Laci és a Poptarisznya érkezik. Este 8-tól pedig majd Abaházi Csabi veszi át a hatalmat itt a stúdióban. Nálunk a folytatásban pedig a Flashdance című film egyik legnagyobb sikere érkezik. Ez Michael Cimbello és a Maniac, az őrült itt a retro.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 3-4-9 van, és a folytatásban következzék a 80-as évek közepéről Csepreg Éva szólóalbumáról az egyik legnagyobb siker, amit a fél ország énekelt akkoriban is. Itt a pár

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz reggel 9 óra, villámgyorsan annyit, hogy a hideg reggel melegszik, aztán valamikor 23 fok körül áll majd meg a melegedés, az lesz a mai csúcsérték. A folytatás a Queen előtt, Katy Perry itt a California Girls a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és miután kereken 9 óra van, én át is adom mindjárt a szót majd hírolvasó kollégámnak, de mutatom előtte, hogy hozok majd a következő órában többek között Hungáriát. És MC Hammer is nyomja majd az ütemet nekünk. És persze hozok még további slágereket erre a vasárnapra, erre a reggelre, itt a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán meg. Éri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Horrorfilmek kellékeiből nyílt kiállítás Amerikában. A napokban ne számítsunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Az energiacímke meglétét, megjelentéshelyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartás és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
6: Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket. Így, ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadékhiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai jelölése, és magánszemély nem is tarthat idehaza ilyen állatot. A fehér pamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly a lakásán egy drograzzián talált tigris ügyében is tart a nyomozás. A Pablónak elnevezett nagymacska egyébként a Veresegyházi medve otthonban él. Horrorfilmek jelmezeit és kellékeit állították ki Los Angelesben. Az amerikai múzeumban különböző tárgyak láthatók, például a Halloweenből vagy a fűrészből, de nem maradt ki a válogatásból Freddy Krueger, Michael Myers vagy Chucky sem. A gyűjtemény egyik legrégebbi öltözéke Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából. Gomoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most.
5: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó reggelt kívánok! Szeptember 27-én vasárnap immáron 9 óra után és egészen 10-ig még a mikrofonnál Dénes Tamás. Hozom a nagy slágereket és a nagy előadókat a Groove House-tól egészen Avicii-ig. A kezdés viszont most Kim White kislemez.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénes Tamás, és villámgyorsan arról, hogy egyik nagy kedvencem Bill Nighy, a kitűnő angol színész szerintem legtöbben az Igazából szerelem című filmben láthatták. Az öregedő rockstar zseniális szerepe volt, és ezt csodálatosan hozta, aztán szerepelt nagyon nagy filmekben, többek között a Karib-tenger kalózaiban is. Bill Nighy ma már 76 éves, és két dolog is kiderült róla az elmúlt héten. Az egyik, hogy új barátnője van, aki egyébként nem más, mint a Vogue magazin szerkesztője. Anna Wintour, ő vele jelent meg kéz a kézben most a Vörös Szőnyegen. Furcsa pár, de két nagyon nagy név.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz, délelőtt 9:30. A folytatásban az amerikai rapper MC Hammer érkezik 1990-es albumának a Please Hammer Don't Hurt Them című album legnagyobb sikerével. És van a You Can Touch This a retro rádió. Jó reggelt kívánok! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz. 3:40 villámgyorsan arról, hogy mi minden várható a mai napon még itt a Retro Rádióban. 10 órától Várkonyi Attila és kis csapata érkezik és indul a szokásos sztársáv. Aztán délután 2-től Jurásek Balázs veszi át majd a mikrofont és a stúdiót. Vele folytatódnak a nagyon nagy zenék. 6 órától Bétót Laci és a szokásos Optarisztnya érkezik. 8 órától pedig Abaházi Csabi rengeteg zenével, sok-sok információval, interjúkkal szórakoztatja majd önöket itt a Retro Rádióban. Nálam pedig a folytatás már is a Pet Shop Boys zenekaré, akik egy film után, egy film megnézése után készítették el ezt a muzsikát. Jön már is a Suburbia, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel járunk, 3:45 után, a folytatásban pedig egy csodálatos előadó és egy csodálatos dal érkezik itt a Retro Rádióban. Cserháti Zsuzsa és egy Kései remek tőle, ez a Hamu és Gyémánt, ami remélem nem csak az én nagy kedvencem, ez szól itt a Retro Rádióban.

0: De egy retro rádió is, miután másodperceken belül 10 óra lesz, én lassan elkezdek búcsúzkodni, és át is adom a mikrofont Várkonyi Attilának és csapatának, hiszen indul a Sztársáv című műsor 4 órán keresztül rengeteg muzsikával és nagyon nagy sztárokkal. Tartsanak velünk a folytatásban is, én ezzel búcsúzom mára. Kívánok önöknek további szép vasárnapot, csodaszép hétvégét. Dénes Tamást hallották, találkozunk hétfőn ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban
3: 5 milliárd forintot csoportosítottak át laktanyák felújítására. A babavizeket ellenőrizte a Nébi. Felhők jöhetnek, de esőt nem ígérnek mára sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter tegnap közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevétel összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalom miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
4: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
3: A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára. 1000 négyzetméteren készül majd egy játékmúzeum is, de ennek tervezése legalább másfél évig eltart, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. Az intézményt évente körülbelül 400 ezeren keresik fel. Átmenetileg felhők érkezhetnek, de a nap is órákra előbújik. Az esernyők nyugodtan pihenhetnek. Odakint 22-25 fokot mérhetünk majd délután. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. A szél 2-től kicsit megélénkülhet. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és nem csak a nagy slágerek, hanem a beszélgetések is érkeznek sorban, hogy ki jön, azt is elmondom. Csak maradjanak, maradjatok itt, indul a Sztársáv.

Ígéretünkhöz híven már is készen állunk, első vendégünk egy legenda. Ha létezik Magyarországon rockstar, biztos, hogy ő az, amely nagyon sok embernek azonnal az eszébe jut. Révész Sándorról van szó, a generál, később a piramis, majd még később szóló karrierjét tekintve is nagyon sikeres énekes, aki nem csak nagy sikereket ért el, hanem egész életében vállalható volt, minden tette, és minden, amit tett, bizony nagyon sokak számára példaként is állítható. Érkezik Révész Sándor, illetve érkezett ide a Retorádió stúdiójában a kölyök, aki pályájának meghatározó pillanatait, visszatéréseit, és természetesen arról is beszélgetünk, hogy hogy van most, hiszen egy nagyon súlyos stroke után aggódtunk érte, de higgyék el nekem, itt egy jó órát beszélgettünk a műsor előtt, minden rendben van, egy fantasztikus ember, egy ragyogó elme, és ami ennél talán még izgalmasabb, egy ragyogó lélek itt a Retorádió stúdiójában. Tartsanak velünk, indul a beszélgetés, itt a Társaság.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Jó reggelt, hogy hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy legenda itt a Retro Rádió stúdiójában. Nagyon örülök, hogy itt van, nagyon szeretjük egymást, és hát egy nagy adag ajándékkal érkezett, mert hogy megadja a módját az érkezésének is, nem csak a karrierjének, pályájának, dalainak és sikereinek. Révész Sándor ül velem szemben a stúdióban, szervusz!
1: Szervusztok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást!
0: Sanyika, kezdjük azzal, hogy amikor te ilyen tizenéves féle voltál, mi volt a te álmod, vagy mit láttál, mint víziót magad előtt, akár a pop szakmában, vagy rock szakmában, akár az életben?
1: Tulajdonképpen jó apámra tudom fogni inkább a direkciókat, aki a nyelvtudást nagyon szorgalmazta volna, hogy tegyek szert minél több nyelv ismeretre, és valami utazó kereskedőt, vagy valami ennek szánt tulajdonképpen. Nem bontotta ki alaposabban, úgyhogy részletekről nem tudok beszélni. Nekem pedig vízióm szerintem nem volt. Nagyon-nagyon jókor jött a zenével való ismerkedés, ami végül is kínálta azt a kötélhágcsot, hogy ez lesz, amivel kimenekülhetek tulajdonképpen.

0: valóságát. Úgyhogy azok a zenék, azok a mozgalmas és mozgalmi dolgok, én egy mozgalomnak mondom ezt a 60-as évekbe kibontakozó pop mozgalmat, annak az izgalma szerintem nagyon sokunkat fogjul ejtett jó értelembe. Én biztos, hogy ennek vagyok az egyik prominense, aki örömmel vállalta egész életembe ezt a missziót, hogy zenész lettem.
1: Én mindig ezt a lázadást, vagy eltérést a normális élettől, mert ugye te magad fogalmaztad meg pár perccel ezelőtt, hogy szerettél volna ebből a konvencionális világból egy kicsit kilógni. Túl nagyra nőttem, hogy egy saját dallal utaljak erre. De hogy hogyan fogadta ezt a te környezeted? Mennyire voltak a szüleid például konvencionálisak? Ők mennyire szerették volna egy jó könyvelő lenne előled, vagy egy jó kereskedő, vagy nem tudom már.
0: Igen. A válásuk szerintem derékba törte ezt az egész, mindazt, amit az előbb elmondtál, mert arra a válásuk miatt nem nagyon jutott idő, hogy ezt analizáljuk, és beszélgessünk róla. Mind a ketten maradék elfogadták, majd aztán külön-külön a válásuk után ezt a szándékomat. Az édesanyám maximálisan támogatta is azzal, hogy lehetővé tett 13 éves koromban egy angol utat, mert nyelvtanulás céljából nagyon kérleltem, hogy szeretnék kimenni Angliába. Volt egy távoli ismerősünk, aki ez a végén aztán sikerült is egy gyönyörű 66-os nyári vakációt kint tölteni. Apám pedig maradéktalanul elfogadta. A sebészorvosi munkája mellett sportorvos is volt, úgyhogy a sport és a zene az valahol azért rokonítható, mozgalmi, rengeteg embert mozgató dolog, ami miatt ő a zenész világnak a sokaságát és a hatalmas közönséget néha, hogyha elcsattuk koncertekre, akkor azt maradéktalanul párhuzamba hozta annak idején a Honvéd kosárlabda meccsek, mert ő a Honvéd kosár csapatnak volt a sportorvosa éve át, azzal hozta párhuzamba, és elfogadta maradéktalanul.
1: Hány éves voltál, amikor elváltak a szüleid?
0: Szerintem olyan 7, de hát korábban kezdődött a válás, maga az előkészületek, meg azt másfél-két évig ment a húzavona, de azt hiszem 7-8 lehetett valahogy.
1: Lévő Sándor a vendégem itt a Retro Rádióban. Ez a 7:30, ez nem a pontos időjelzés volt, annál már előrébb jár az időnk. Az viszont biztos, hogy Sanyi itt van velem, folytatjuk a beszélgetést nem sokára. Remélem, önök is velünk tartanak.

0: Révés Sándor a vendégem itt a Retro Rádióban, és azt szokták mondani, hogy minden a gyerekkorban dől el, 14 éves korig állítólag minden beállítódás az emberben, ami később aztán vagy megvalósul, vagy nem, 14 éves kor előtt valamiért beüt az embernek, és azt szeretné csinálni. Mennyire voltál te az osztályban különleges, vagy voltál-e bármiképpen különleges az osztályban? Vegyük először az általános iskolát.
1: Az általános iskolában szerintem nem. Hát ha bár az, hogy 12 éves koromban a szüleim által, mindkettőjük által magára hagyott lakást én birtokoltam egyedül. Ez a verseny utca 6 volt a 7. kerületben, és a Hernád utcában jártam, úgyhogy az körülbelül 100 méterre volt, 150 méterre a lakásunktól. Az azért adott egy eléggé speciális körülményt, hogy én 12 évesen önállóan laktam a lakásban. Édesanyám elköltözött egy barátnőjéhez, az apám pedig ugye a válás mentén szintén. Úgyhogy ott maradt ez a lakás nekem. Az édesanyám maximális gondviselését élveztem, hála Istennek, mert ő abszolút törődött velem, de nem élt velem, vagy illetve én nem éltem vele. Csak ritkán találkoztunk, úgyhogy ez azért adott egy elég különleges felhangot az osztályban, mert elég ritka volt az, hogy az osztályban valaki is ilyesmivel dicsekedhetett volna.
0: Ez még később is ritka volt, már mint ami a kort illeti. Ez adná magát, hogy a tanulásban, hogy is fogalmazzak finoman, hogy letérjen az ember.
1: Mondd ki nyugodtan.
0: Hogy az ember letérjen arról az útról, hogy tanulj, hiszen egyedül van egy lakásban. Azért előbb-utóbb 12 évesen már a hormonok is elkezdenek dolgozni.
1: Gazdagon.
0: És hát, hogy mennyiben sikerült neked és a édesanyádnak valahogy ezt mégiscsak valami mesdjében tartani.
1: Nem is tudom, hol kezdjem őszintén a magyarázkodást, nem tudom. Szóval tulajdonképpen igen, a lányokkal való ismeretség az köszönhető volt a házunkban lakó harmadiken, mi a negyediken laktunk, a Csaplár Ági és a Judittők a szüleikkel a harmadikon, hát szóval ott a játékok végtelenjét képzeljétek el, ami nagyon-nagyon izgalmas volt.
0: Ők idősebbek voltak nálad?
1: Egykorúak voltunk nagyjából, egy évvel voltak idősebbek nálam. Egyikük a másik nagyjából velemkorú. És hát az osztályban pedig a zene mozgalmi dolog, az már emlékszem, hogy akkor is nagyon munkált bennem, hogy örömmel osztottam meg az osztálytársaimmal azokat az élményeket, amiket én kihangoltam magamnak az előbb említett rádióadókról, meg magnum felvételekről. Barátaimnak már volt magnója, és őrületesen barátkoztunk a korabeli zenékkel. Úgyhogy mi ennek a hírét vittük mindig barátaimmal, akik avatottak voltak ezen a területen, vittük az osztályba, úgyhogy már az általános iskolában 12 éves korunk körül már ennek mi nagy szóvivői voltunk. Hát aztán a gimnáziumban, Póka Egonnal egy osztályban, hát ott aztán egészen a kirúgásunkig, hát nem büszkélkedek vele, de második fél évben kitettek minket az Egonnal, mind a kettőnket tantestületi megrovással.
0: Mit csináltatok?
1: Semmit. Semmit tulajdonképpen. Hosszú volt a hajunk, cigiztünk, és megállás nélkül a zenéről, meg a zene mozgalmi dolgokról papoltunk az osztálytársainknak, akik nagyon élvezték, és töretlenül az egész osztály ott volt, amikor ilyen amatőr zenekarok versenyén versenytünk a Makarenko utcában annak idején, amit hála Istennek meg is nyertünk. Úgyhogy mi minden szempontból hitelesek voltunk, ezt nagyon nyomatékosan szeretném kimondani, mert tényleg szívünkből jött, és egészen az, hogy kitettek a gimiből minket, odáig vittük ezt a dolgot, úgyhogy hitelesen éltük meg a...
0: És Anika, mit szóltak a szülők? Már tudom, hogy nem éltél velük, de azért egy 13, vagy 15 év, ugye akkor igen, 15 igen. éves voltál, az már azért az még nem egy felnőtt.
1: Hát mi szóltak a szülők,
0: elindul.
1: Bocsánat, hogy szabadba vágok, azt szólta a szülő, hogy az édesem kitett otthonról, és az Egonéknál találtam menedéket, ezt az életrajzi könyvemben hosszabban írom, úgyhogy én mérhetetlen hálás vagyok az Egon édesanyjának, szegények mind a ketten meghaltak, Vera néni és Pali bácsi, akik befogadtak 15 éves koromban. Szóval két évig ott lakni úgy, hogy egy pubertás gyereket befogadnak, az valami óriási vállalás volt az részükről, amit megkaptam tőlük. Ezekonnal egy zenekari próba után éjjel 9:30-kor fölhívtuk a Vera nénit, az édesanyját, hogy most mi legyen, a Sándort kitette az édesanyja otthonról. Az anyám már nem bírta az éjszakában nyúló próbákat, meg egy-két koncertünk volt, és késő jártam haza, meg a Royalba jártunk, meg a mindenféle akkor izgalmak, és kitett anyám otthonról. Úgyhogy ezer hála nekik, a Veronének és a Póka Pali bácsinak, hogy ezt megtették. És ők teremtették meg tulajdonképpen a dobbantó, az ugródeszkát mind a kettőnk életébe, mert azt mondták, hogy foglalkozzatok azzal, ami benneteket igazán érdekel. Ezt a fajta korszerű gondolkodást.
0: Ez nagyon ritka volt, főleg
1: hát
0: akkoriban.
1: Hát óriási. Hát akkor 68-at írunk.
0: Főleg ilyen pályán, abban a rendszerben.
1: 68-at írunk, és 15 évesek vagyunk. És elfogadták a gyermeküknek is, hogy kitették őt is a gimiből. Minket egyszerre, egy időben, egy napon, egy órában tettek ki mindkettőnket a László gimnáziumból.
0: Mi volt a terv onnantól kezdve? Csak elgondolkodtál, hogy merre tovább.
1: Gyakorlás, megállás nélkül.
0: A folytatása másik gimnáziumban fel sem merült?
1: Akkoriban még nem. Az Egon nem tudom, hogy oldotta meg ezt a dolgot. Én később egy egészen rendhagyó módon, de a hétköznapok csak zenével teltek, semmi mással. Tehát tényleg azzal foglalkoztunk, ami a legjobban érdekel. És hát ekkor volt az izgalmas élethelyzet, hogy Pali bácsi állatorvos volt, ő hajnal 3:30-kor kelt, és nem tudom, 4:45-kor már elment otthonról, Vera néni szintén korán, és egész nap üres volt a lakás, és ott megállás nélkül a zenek, de úgy képzeljétek el, hogy a Radics Béla, a Török Ádám, a Sirius együttesnek a tagjai jártak hozzánk, mi 15 éves taknyos gyerekek voltunk, és a Royalba barátságot kötöttünk velük, és nagyon élvezték azt, hogy nálunk ott megállás nélkül délelőtti jammek voltak, és megállás nélkül zenéltünk, és rengeteget tanultunk tőlük.
0: Ez nagyon jól hangzik, ez 2026-ban is egy irigylésre méltó helyzet.
1: Én ezt tudom.
0: És ami jó. Akkor volt, abban a környezetben, abban a politikai rendszerben, és abban a mindennapok rendszerében sokkal-sokkal rendhagyóbb volt, mint ma, de ma is az lenne. Tartsanak velünk, Révész Sándor a vendégem. Ez az igen rendhagyó életpálya folytatódik tovább, mindjárt jövünk vissza.

0: Révés Sándor a vendégem, aki hallhatóan, ugye akiket felsorolt, egy picit idősebbek nála, sajnos jó részük már nincs is közöttünk, akikről szó volt itt az előzőekben, nagy magyar rockerek és a magyar rock és beat zene legendái. Hát ugye ő volt a kicsi, a Kölyök, ez a becenév is nagyon sokáig kísérte. Ki nevezette a Kölyöknek?
1: Kölyöknek majd később 16 éves korom körül az EHO együttesbe kaptam ezt a becenevet, a Varanai Pisti, áldom, szeretett jó barátom, mind a mai napig ők és az a közeg, mert ebbe a zenekarba bekerültem, ahol az átlag életkor 24-25 év volt, úgyhogy én 16 évesen joggal neveztettem Kölyöknek.
0: De mit szólt általuk a hatóság? Mert akkoriban 16 évesen nem is lehetett csak úgy flangálni az utcán se este, azt hiszem 8 óra után. Tehát, hogy azért 16 évesen benne lenni így a 20 évesek világában, azért nem volt ez sem egy hétköznapi dolog ott.
1: Nem volt soha semmi konfliktusról, nem tudok beszámolni, pedig megéltük ezeket az éjszakai hazajárásokat. Kezdve ott, hogy az Egonék szülei a Pongrászi lakótelepen laktak kint Kőbányán.
0: De ez Zűrös környék ráadásul.
1: Zűrös környék, igen. És mi naponta bejártunk a Royalba. Ott kezdtük el felvenni a kapcsolatot, és egyáltalán örülni annak, hogy szóba állnak velünk ezek az óriások, a Bögöly, majd később a Lokomotív tagjai, ott alakult végül is a generál együttes, mert ott ismertem meg a Karácsony James, a Várkonyi Matyit és a többieket. Úgyhogy, és volt, amikor zárásig ott voltunk, és éjjel haza sétáltunk a Kőbányai úton, hát ami egy nem tudom, 10-15 villamos megállót jelent. De soha semmilyen konfliktusban nem keveredtünk.
0: Hát aztán 1971-ben, 18 évesen, tehát emberünk még mindig nem nagykorú gyakorlatilag, bekerül a Generál zenekarba, a Generál együttesbe, ahol azért nagyon komoly zenészek, Várkonyi Matyi, Novai Gábor, Karácsony János, tehát tényleg komoly muzsikusokkal elkezdik építeni a Generál legendát. Hogy emlékszel ezekre az évekre?
1: Hát egy óriási, derűs és fantasztikus önfelett légkör, rengeteg tanulás, és óriási műhely munka köszönhető főleg a Várkonyi Matyinak és a Novai Gábornak, akik egy pár évvel idősebbek voltak a többségnek az életkoránál, és nagyon-nagyon útmutató és meghatározó direktívákat adtak, és óriási tanulás vette kezdetét tulajdonképpen. A vokáléneklésnek a feszességét és egyáltalán a zenélésnek a dinamikáját és mindent ebbe a zenekarba sikerült megtanulnunk. De hát az előéletünk ott az Egonéknál, jammekben azért úgy formálódott nyilvánvalóan, de az igazi az a Generálnak a közössége volt.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, jön az 1972-es év, ki mit tud, és felcsönget egy jó barát, ami után gyakorlatilag az egész ország megismeri Sándort is, meg a zenekart is, és igen népszerű lesz ő maga is, és a Generál is. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.

0: Önök a Rettőletőt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Azt mondtam, hogy Sándor és a generális, ez nem az a generális, aki a hadseregben van, hanem a generál együttes is, és mindketten, tehát Sándor is és a csapat maga hihetetlenül népszerűvé válik. Akkor jönnek a slágerek egyik a másik után, rengeteg nagy koncert. Te még mindig kicsi vagy, 19 éves, 20, így múlnak az évek ott az elején a generálban. Hogyan fogadott a rajongó tábor téged?
1: Hát nem engem, az egész zenekart nagyon szerették. Hála Istennek a Ki mit tud versengésnek az idején az, hogy az akkori eléggé szellősnek mondható tévéműsorok közepette, a Ki mit tud, az egy nagyon lelkesítő, mozgalmi dolog volt. A bűvészek, a színészek, a táncosok, a zenészek, az énekesek, mindenki nagyon megmozgatta az egész ország közvéleményét, úgyhogy annak a haszonélvezői lettünk ilyen értelemben, és hát hála Istennek megismerték az arcunkat, úgyhogy a népszerűségnek már 19-20 éves korunkban belekóstoltunk abba a dimenziójába, ami azért hála Istennek azóta is tart, mert nagyon mély karcot húztunk valahogy szerintem annak a generációnak az életébe. Szerették a zenénket, és mi mindent megtettünk érte, hiszen nekünk pedig ez volt a kibontakozásnak az ideje, amikor szárva szökkent tulajdonképpen minden vágyunk. A Matyiék és a zeneszerzői invencióik, és minden nagyon elkezdett működni, hála Istennek.
0: És eljött a pillanat, hogy ez a zenekar elválik, vagy te elválsz a zenekartól egészen pontosan, és valami olyan veszik kezdetét, amihez nem sok minden fogható, nem csak Magyarországon, hanem a kelet-európai blokkban biztosan nem. Nyilván nem hasonlíthatjuk magunkat egy angol környezethez, vagy egy francia zenei környezethez. Nem, mintha a zenészeink nem lettek volna legalább annyira képzettek, tehetségesek, vagy érdekesek, izgalmasak. Nyilván egy másik világ. Mai fejjel felfoghatatlan, hogy mekkora különbség volt mondjuk egy angliai létezés és a budapesti létezés között. Minden esetre Sándor elhagyja a generált, és megalakul a piramis. Innen folytatjuk a beszélgetést, rögtön visszatérünk.

0: Révés Sándor a vendégem itt a Retro Rádióban, és hát még most is megmondom neked őszintén, hogy libabőrös leszek, ha ezekre az évekre és erre a mondatra gondolok, hogy megalakul a Piramis együttes. Elképesztő sikerek. Az a népszerűség, amit a Piramis magának tudhatott, nem nagyon fogható semmi máshoz a magyar poprock történetében. Te, mint ennek átélője, hogyan emlékszel vissza? Egyáltalán ki keresett meg, hogy menjél a Piramisba?
1: Somm Lajos, a zenekar vezetője, keresett meg, akit még azokból az időkből, az Egon féle időkből ismertük egymást. Lajossal mondhatom, hogy nagyon tisztelő viszonyban voltam, hiszen minden okom megvolt, ő nálam 5-6-7 évvel idősebb volt, és mindig kedves, mindig szeretetre méltó, ahogy átölelt a hosszú karjaival, sose felejtem el, még 15 éves korunkban, az Egonnal együtt, meg a barátainkkal, mikor üdvözölt, és hát ez a respektus bennem maradt a szívembe akkor is, amikor erre a megtisztelő kérésre sor került, hogy csatlakoznék a Piramishoz. Úgyhogy bennem ez a tisztelet az utolsó pillanatig megvolt irányába, és hát életünk legsikeresebb 5 éve, szerintem mindazötünk nevében mondhatom, volt az, ami kezdetét vette 1975-ben.
0: Mit mondott neked Lajos? Mi volt az a hívó szó,
1: Sanyika,
0: amit a biztosatot hagytad?
1: Gyere, te vagy ebbe a zenekarba, akire vágyunk. Akkor meg volt már Závodi Janó, a Pinyók, a Galai Peti és ő, és azt mondta, hogy rád van szükségünk. Szóval ilyen egyszerű volt. Pontosan tudta a zenei ízlésemet, pontosan tudta az érdeklődési körömet, és nagyon jól kalibrálta a dolgokat, mert hála Istennek nagyon jó működő zenekar lettünk.
0: Szerinted mi volt a Piramis titka?
1: Hát ezt nem tudom. Szóval biztos vagyok benne, hogy a csöves generációnak az akkori formálódása, meg egyáltalán azok az idők, azt is én egy mozgalomnak mondom, szerintem egy nagyon szerencsés konstelláció volt, ami abban a pillanatban egyből elkezdett működni, amikor a közönség elkezdte velünk énekelni a dalokat, akkor éreztem azt a himnikus kollektivitást, ami semmihez nem hasonlítható, hogy velünk éneklik 500, 1000, 1500, 10000 a dalainkat, szóval annak az élménye még már is zengzetesen él a szívemben, mert tényleg fantasztikus idők voltak.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, rögtön visszatérünk.

Önök a Sztárság című műsort hallják a Retro Rádión. Tartsanak velem, velünk! Évés Sándor itt marad még a következő órában is, de jönnek még olyan előadók, mint DJ Bobo, aki szívesen állt rendelkezésünkre egy hosszabb interjú erejéig, még vele is beszélgethetünk, illetve a Made in Hungária milyen formában és milyen módon él tovább. Tartsanak, tartsatok velünk! Ez a Retro Rádió. Benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Gyenge a termés, drágább lehet majd a dió. Védelmi gyakorlatra készülnek a Magyar Nemzeti Múzeumban. A felhők mellett napsütés is jut mára. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, drágulásra készülhetünk.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Katonák és rendőrök szállják meg holnap a Magyar Nemzeti Múzeumot. Egy védelmi gyakorlatot tartanak itt délelőtt. Egy elképzelt földrengés utáni veszélyhelyzetben igyekeznek együttműködni civil szervezetekkel. Sérültek és műtárgyak kimenekítését is gyakorolják majd. A műveletben részt vesz egyebek mellett a BRFK, a Honvédség, a Nemzeti Múzeum, a Magyar Vöröskereszt és a Fővárosi Katasztrófa Védelem is. A múzeum hangsúlyozta, a környéken sok lesz az egyenruhás és a katonai jármű, de nem kell aggódni, csak gyakorlatról van szó. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Ismét látogatható tegnaptól a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 000 látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Gomoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Ígéretem, hogy szíven folytatódik a Retro Rádió Sztársáv című műsora. Révész Sándor itt van velünk, itt is marad velünk. Sok minden, ami még hátra van. Remélem, hallgatóinknak is annyira tetszik, mint nekem. Egy fantasztikus ember, és nagyon örülök, hogy elfogadta meg.

Ígéretem ez szíven folytatódik a Retro Rádió Sztársáv című műsora. Köszönöm szépen mindenkinek, aki bármely eseményünkön ott volt velünk, és hallgatta a legnagyobb és a legjobb retro slágereket. Már pénteken elindult az izgalom, hiszen meglátogathattuk az általam nagyra becsült és nagyon szeretett hajdúszoboszlói főteret, ahol egy hatalmas ingyenes eseményen volt módom zenélni. Onnantól kezdve pedig a szombat, hát hogy is fogalmazok, sűrű volt, egy privát rendezvény Miskolcon, aztán egy település, ahol a főtéren egy vár áll, és nem kőhalom, de kőhalom is egy kicsit, de minden esetre a kisnánai falu napról van szó. Nagyon jól éreztem magam, csodálatos fogadtatás, kedves emberek, és egy hatalmas buli délután 16 óra 50 perckor. Este 7-től már a gyömrői városünnepen jártunk, ott is egy teltház, ami még ugyan nem várt, mert nulla ember volt, mikor elkezdtem, de pillanatok alatt megtelt a tér. Aztán jött Kenes a napja, DJ Ászok. Vicceskedtem ezen, hogy azért ez az Ászok egy kicsit erős az én esetemben, inkább mondjuk az, hogy mondjuk alsó vagy felső, de minden esetre a király talán még alulról, de jöjjön az utolsó eseményünk, a János Somogyai Városnapok, egy nagyon szerethető település hatalmas hangulattal. Jók ezek a kora őszi események, mert ilyenkor az adott település valódi lakói vannak ott, nem egy turista látványosság, és én mindig azt hittem, hogy a Balaton, vagy a Tiszató, vagy éppen mondjuk Hajdúszoboszló esetén arról van szó, hogy a kirándulók, az üdülők, a pihenni vágyók alkotják a közönséget. Egyébként ez nyáron véletlenül igaz is, de ilyenkor azt éreztem, hogy a lakosok, a helyiek, akik egész szezont tudtak maguk mögé, ők boldogan jönnek el kicsit kipihenni a fáradalmakat, a hosszú nyári szezon, úgyhogy mindezen helyszíneken léptem fel az elmúlt hetekben, és mindenhol nagyon-nagyon sokan voltak, és mindenhol szinte kizárólag a helybéliek, illetve a meghosszabbított szezon néhány vendége, szóval mindenkinek boldogan zenéltem mindezen helyeken, és most is nagyon boldogan várom a pillanatot, hogy elkövetkezzen, hiszen Révész Sándor érkezik ide a Retro Rádióban, aki ugye már az első órát velünk töltötte, és a második óránál is csak egy picit hagyta el a stúdiót, mert hogy folytatjuk a beszélgetést vele, újra itt van, mosolyog, és egy nagyon-nagyon pozitív ember, ennél is pozitívabb gondolatai következnek.

0: Révés Sándor a vendégem itt a Retro Rádióban. Melyik volt az első áttörése a piramisnak? Melyik dal?
1: Hát a Szállj fel magasra szerintem az becsület volt az első, sose felejtem. Igen, a Becsület, a Szabadnak születtem, Kóbor Angyal majd később, de a Szállj fel magasának az az intim hangütés, ami az első akkord volt, amit valaha úgymond a piramis tagjaként meghallottam, amikor a Gallai Peti egykori óbudai lakásának vagy házuknak a hetedik emeletén egy ilyen régi panelházban lakott a Peti az édesanyjával, ott felcsendült a dal, és hát abban a pillanatban megéreztem, hogy ez valami nagyon-nagyon bensőséges dal. A kettőnk éneke, hála Istennek, nagyon jól idomult egymáshoz, illeszkedett, és a dalnak a szövege és mindenen nagyon-nagyon meghatározó volt a piramis életében.
0: Népszerű voltam már a Generálban is, de azért én azt gondolom, hogy az az igazi sztárság, amit mondjuk mai fejjel, akkor lehet nem így hívtuk, de az az igazi sztárság a piramisban kezdődött el. Nem tudtál sétálni. Én például emlékszem rá, mi osztálykiránduláson voltunk, Szerencsen letett a busz, és ti nem is tudom, mit csináltatok. Ott gondolom egy koncert utáni ébredés, egy ilyen kávéházban vagy kávézóban, ott ült a piramis együttes. És emlékszem rá, hogy hát a mi osztályunk is persze lerohant a buszról, és berohantunk hozzátok, de ugyanezt csinálták, akik ott elsétáltak a kávézó előtt, vagy cukrászda, nem is tudom, nem voltak kávézók, mindegy egy helyiség, ahol valamit kávét ittatok, és elképesztő, ott álltak sorban az emberek, mutogattuk egymásnak az aláírás. Még arra is emlékszem, hogy úgy írtad az R betűt, hogy egy nagy P betű, és olyan pici szára volt az R betűnek, és akkor mondta, hogy ez nekem van révész aláírásom. És amit a könyvben olvastam, vagy láttam a életrajzi könyvedben, csináltattam a szüleimmel, vagy segítettek a szüleim csinálni egy olyan pólót, ami ilyen fekete és fehér, a jellegzetes betűtípussal volt ráírva, vagy piramis. Aztán tudtam olyan osztályról, ahol piramis őrs alakult. Tehát az úttörő mozgalomban piramis őrs volt az őrs neve, amely összefogta az osztályban lévő gyerekeket. Szóval borzasztó nagy volt ez a sztárság. Ezt te hogy élted meg? Vissza tudod-e idézni ezeket az éveket?
1: Feladat volt a apámnak az útra való, hogy fiam, a sikernél nagyobb stimulus nincs, ez volt az apámnak a mondása. Ennek minden bugyrába és minden emelkedett és mélységes vonatkozásába belekóstoltam, hála Istennek. Volt ebben nagyon-nagyon emlékezetes szép pillanat, amikor a szeretetnek olyan kinyilvánítását kaptuk, ami rendkívüli. De voltak aztán, amikor feltűnt az Edda, feltűnt a Beatrice, és a többiek, akkor hűtlenül elfordult a közönség bizonyos rétege tőlünk. Úgyhogy annak a dimenzióit is meg kellett élni, mert az is ugyanúgy ez, ahogy te mondod, sztárságnak az állapotához tartozott, amikor már nem voltunk akkor a kedvencek, mert a riválisok azok gőzerővel jöttek, a Hobo Blues Band, szóval P-Mobil, bizony. Úgyhogy öröm és bánatot mindennel találkoztunk.
0: Térjünk egy picit vissza még arra 2-3 évre, ami az eleje és a felfutása volt ennek a piramis korszaknak. Ugye te néhány embert magad mögött hagytál, a szüleidet például valamilyen szinten, a tanáraidat, a gimnáziumi közeget. Ők hogyan reagáltak, vagy van-e neked erről bármilyen visszajelzésed, hogy a szülők hogyan fogadták? Tehát az azért már egyértelmű volt a piramis első éve után, hogy ez egy óriási siker. Tehát amit te akartál, elérted. Egy szülő ugye nézheti ezt úgy, hogy hát a gyerekem ezt akarta, ott van, megkapta, vagy úgy is mondhatod, hogy na hát ezért nem tanul tovább. Tehát, hogy nyilván mindkét szülődben és az iskolai közegben is ez a miért nem tanultál tovább, kontra rockzenész vagyok. Hogyan látták ezt, amikor siker jött, mert akkor már minden megszépül?
1: Nagy izgalommal, nagy drukkal a baráti körükbe, annak ellenére, hogy elváltak, hála Istennek, jóba maradtak, és sok családi eseményre emlékszem, illetve főleg névnapokra, születésnapokra, amiket még együtt ünnepeltek, és és hát a baráti körüknek az izgalma, sose felejtem el, vittem először a piramisnak az első megjelent kis lemezét, egy ilyen éppen egy Sándor napot, vagy egy Mihály napot a baráti körből ünnepeltek, és ezt megélni nagy élmény volt, hogy tudtam, hogy az, amit ennyire eltökélten, és ennyire tántoríthatatlanul csináltunk, az szárba szökkent, és hála Istennek sikeres szárba, és ennek a visszajelzése, hát mindenek előtt a szüleim részéről, nagyszüleim részéről,

0: meg kibontakozhatni a dolgot később esetleg zeneszerzőként, vagy hova tudom ezt fejleszteni, de az alaphelyzet az adott volt, és hála Istennek szeretett, és elismerés övezte azt, hogy ideig sikerült eljutni.
1: Folytassuk ezt a beszélgetést, tartsanak velünk, Révész Sándor a vendégem. Szállj fel magasra, becsület, ajándék, ha volna két életem, szabadnak születtem, égni kell annak, aki gyújtani akar, őszintén akarok élni, dal, gyerek közelebb, fantasztikus nóták és fantasztikus évek. 70-es évek végén járunk, 1979-ben rögzítik az ifjúsági parkbéli nagy koncertet, amely a Nagy Buli címet kapja, abból meg is jelenik egy lemez, egy újabb ikonikus darab, ami a Piramishoz köthető. Tartsanak velünk, innen folytatjuk a beszélgetést.

Leperegtek a 70-es évek, én azt gondolom, hogy a piramisnak a 80-as évek legelejéig volt az a bizonyos igazán nagy sikerszériája, amit talán hívhatunk úgy, és hát te mondtad ki, gondolkodtam majd, hogy hogyan kanyarodjak rá erre a helyzetre, de

0: Valóban az történt, amit te magad mondtál, hogy megjelentek olyan nagyhatású rockzenekarok a magyar rockpalettán, akik hoztak valami mást is. Ez nem azt jelenti, hogy ti rosszabbak lettetek, vagy titeket már nem szerettek, hanem így, ahogy pontosan mondtad, P-Mobi, Ledda, Hobo, megjelentek azok a formációk, akik hát szintén kértek be, Ricse, kértek egy darabot abból a tortából, amiből nagyjából a 70-es évben csak ti ettetek, vagy néhány társatokkal együtt. Ugye eljött az a bizonyos furcsa kilépésed a piramisből, amiről azért elég sokat lehet olvasni. Mi vezetett el téged ahhoz? Ugye arról volt szó, vagy mondd el te, sokkal jobban tudod, mint én.
1: Az utolsó lemezünk, az Erotika, nagyon-nagyon nehezen készült. Én valahogy akkor kezdtem érezni hát nem megfeneklés, de valahogy, hogy nagyon fékeződött az energia. A színpadon, ahogy a Pinyoka mindig mondta, te, aki elől állsz, ott neked hosszú a zsinorod, és tapasztalsz mindent. Tapasztaltam, hogy az együtt éneklésnek az a korábban megszokott, szinte állandó jellegű zengzetessége, az is megszűnt valahogy, illetve sekélyesebb lett. Úgyhogy elkezdtem érezni, hogy valami nincs rendben. És egyre jobban ösztönöztem a Lajost, hogy próbáljon meg olyan piacokat keresni, hát ami nagyon nehéz feladat volt nyilvánvalóan, mert azt ő nem tudta a szögről leakasztani, hogy esetleg menjünk külföldre minél többet, hogy pihentessük az itthoni dolgainkat, és utána valami kuriózummal próbáljunk meg visszajönni. Hát az Omega ebbe okvetlenül példát mutatott, hogy az ő dinamikájuk, hogy a külföld és a magyar dolgok között milyen ügyesen lavíroztak, és hogy adminisztrálták magukat. Úgyhogy ez sokszor szóvá tettem én is, a Lajosnak is beszélgettünk, az egész zenekar, és nem tudom, de hát ennek nem tudott megfelelni, mert nem tudott piacokat teremteni, hogy hova tudtunk volna kijutni, és én egyszer valamikor 81 júliusában besokaltam, és egy kelet-német koncerten a közönség előtt azt mondtam, hogy ez az utolsó fellépésünk így együtt. Angolul konferáltam, úgyhogy a zenekar angolul beszélő néhány tagja értette a kontrolládákon keresztül, hogy mit is mondtam, és hát ugye nagy feszültség lett, és ez lett végül is a piramis vége.
0: Úgyhogy ez július 14-e 1981-ben. Igen. Milyen volt a hazaút?
1: Nehéz, feszült. Az Interflug gépével jöttünk haza Kelet-Berlinből, nagyon feszült légkörben nyilvánvalóan, és hát onnantól kezdve azért a kezdeti vagy a korábbi nagyon jó viszony az megromlott, a Lajos akkori újság lehetőségeket, mindent igénybe vett, és a magyar ifjúságban is mindenhol kaptam hideget, meleget tőle, és hát fájlalta nagyon, nyilvánvalóan megrekedt abszolút a piramis átmenetileg, aztán utána kezdtek lábra állni valahogy, amennyire sikerült, de tulajdonképpen az a régi dinamika és az a régi sikeres éveket idéző hangulat, az már, amennyire tudom, soha nem valósult meg körülöttük.
0: És az élet megy tovább, Sándorunk is megy tovább, mert hogy szóló karrier és külföld következik, tartsanak velünk, innen folytatjuk.

0: Kertész Sándor a vendégem itt a Retro Rádióban, és hát egy újabb nagy lépés, kilép a piramisból. Kétszer tette meg ugyanazt, két nagyon sikeres, mert most így beszéltünk arról, nyilván visszatekintve évekre, lehet azt mondani, hogy kevesebb volt a rajongó, meg nem tudom, de azért óriási sikere volt a piramisnak még mindig, tehát hihetetlen rajongótábot, ezt ne úgy tessék elképzelni, hogy nulla ember követte a 80-as évek elején a piramist, nagyon népszerű volt, Sándor maga is nagyon népszerű volt, és mégis a biztosat elhagyta, de miért?
1: Hát a maga motiváció az az előbb elmondottak mentén volt, és nem tudtam valójában, hogy hova lépek, szóval teljesen bizonytalan voltam a jövőmet illetően, de akkor jött egy kötélhágcsó, ami egy világra szóló hajóra szólított, ahol kicsit többet, mint fél évet dolgoztam, és hát bejártam az egész világot, hála Istennek, luxus körülmények között egy akkor még nyugat-német hajónak a fedélzetén. Úgyhogy tulajdonképpen az egy nagy ha volt mondjuk a piramis idejét belégzésnek mondom, akkor itt volt egy óriási kilégzés tengereken és óceánokon, és nagyon szabad világba, és hát a Bahamákon, Jamaikában, Brazíliában, szóval nagyon zengzetes helyenken jártunk, és megteremtette annak a végül is egyfajta óriási leltárt is tudtam csinálni, hogy mit szeretnék a jövőben tenni, és ahhoz a legbiztosabb volt, hogy leköltöztem egy vidéki tanyára, és ott éltem 17 évig, úgyhogy az azért nem volt egy közömbös lépés.
0: Mika, mi volt ebben a vonzó? Egy fiúnak, aki Pesten nő fel, aki állandóan jön, megy, akivel mindig történik valami, egyszer csak úgy dönt, hogy leköltözik
1: hát
0: egy tanyára.
1: A kilézésnek, meg a megnyugvásnak az ideje következett tulajdonképpen. Mindaz a szellemi muníció, amit hála Istennek gyűjtöttem könyvek formájába, barátságok formájába, akkoriban formálódott, és élt hála Istennek haláláig a Szepes Mária nénivel a barátságunk, ahol olyan mélységes beszélgetések, és annyi tengernyi élmény ért, egészen más impulzusok értek, mint a zenevilágába, és ez rájöttem, hogy ez nagyon nekem való, és ahhoz a tanyának a csöndje, a békessége, a nyugalma az magnetikus lett, és hívott. És mindig volt társam természetesen, nyilvánvalóan azokkal a hölgyekkel, akikkel együtt éltünk meg azokat a gyönyörű éveket, és a kertbe babráltunk, fákat ültettem, a ma általam ültetett fák nem tudom, 30 méteresek, és néha arra járok, elég gyakran megfordulok ott mellesek ma is, azok örömmel töltenek el, hogy ott valami állandóságot teremtettem azzal, hogy a földet műveltük, és a fák mind a mai napig ott lengedeznek. Szóval, és a szabadságnak térfogatában éltem, amire óriási vágyam volt, és valójában azok a nyomasztó dolgok, amik ott a vége fel azért az említett színrelépő új páratások mentén éltek, úgy valahogy úgy besokaltam, szóval úgy éreztem, hogy itt valahogy nagyon-nagyon szűk lett a keresztmetszet, amiben gondoltam. Úgyhogy ez a szabadság a világjárással együtt, és utána a 17 év az Alföldön, az kilúgozta belőlem, kirostálta mindazt, amit nem szerettem az azt megelőző években.
0: Menjünk tovább, egy nagyon érdekes pont jött el Sándor életében, és egy nagyon különleges és nagyon váratlan, legalábbis külső szemlélő számára, nyilván neked ez nem volt váratlan, mert ezek mind benned voltak, de eljött az a pillanat, amikor hosszú évekre Sándor eltűnik tulajdonképpen az emberek szem elől, néha ha mondani valója van mondott, néha ha lemezt kellett szóló lemezt készíteni, ez is történt, emlékszem James-el is volt egy közös turnétok, tehát néhány Igen. dolog történt, de alapvetően azért eltűnt. Ebből az eltűnésből megyünk tovább, mindjárt visszatérünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Séta? Gondoltam. Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
5: Indulhatunk.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Réve Sándor a vendégem itt a Retro Rádióban. Nagyon érdekesen fogalmazott, és többször használta ezt a metaforát, amikor azt mondta, hogy a kilélegzés ideje jött el, a kilélegzés történt. Ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen azt az életet, amit addig élt, ezt a nagyvárosi forgatagot tulajdonképpen feladta egy vidéki létezésre. Ez azt is jelentette egyúttal, hogy tudatosan te feladtad azt, amiért mindenki más. Gyakorlatilag a szakma 98%-a csinálja, amit csinál. Tehát feladtad a biztos kenyérkeresetet, feladtad a rajongást, feladtad a lányok rajongását, nagyon sok minden, nyilván mindegyikből egy pici maradt azért, meg jutott, meg hozzájutottál, de hogy ez egy óriási lépés. Mi volt a belső motorja ennek a lépésnek? Mi volt a belső elhatározás valódi oka?
1: Önművelés. Szóval rájöttem arra, hogy azokat a fiatal éveket, amikor az ember gyarapodhatott volna olvasmányaival és ismeret gazdagsággal, az nekem kimaradt ilyen értelemben. Hála Istennek egy nagyon olvasott apám, akivel gyakran találkoztunk, rengeteget mesélt, és nagyon mélyeket beszélgettünk, de úgy az az individuális, az az egyéni fejlődés, az csak a tanyán, és azokban az években kezdett szárba szökkenni. Szóval elmaradt olvasmányok, és hát itt nyomatékosan hivatkozom még egyszer a Szepes Mária nénivel való barátságra. Olyan könyvek kerültek a kezembe, amikre, mint utóbb tudom, nagyon nagy szükségem volt. Ma, amikor 73 évesen egy stroke betegségnek a negyedik évében vagyok, hálát adok a Teremtő Istennek, hogy erre az útra léptem, mert türelmet és mérhetetlen elfogadást és idom kínál nekem a mentalitásom ahhoz, amilyen állapotban vagyok. Szóval nincs semmi véletlenül, és ez az építkezés az én életemben nagyon kellett ahhoz, hogy ezt a mát maradéktól el tudjam viselni. Mert ez nem könnyű, nyilvánvalóan fizikailag bizonyos értelemben korlátozott a jobb oldalamnak az izom gyengesége, a tónusai és minden, és hát ez csak fegyelemmel és csak mérhetetlen önfegyelemmel és nyugalommal élhető meg, és erre a nyugalomra én már ott szertettem.
0: A beszélgetésünk elején, amikor a tanulmányaidról volt szó, azt mondtad, hogy én ezt valahogy mégiscsak folytattam, de az egy másik történet. Mire céloztál ezzel?
1: Tulajdonképpen ilyen önművelő lettem, ilyen értelemben leérettségiztem aztán valamikor, nem tudom, 72-be, de valójában az életre szóló tanulás, a nagy szavakat használunk nagyfiúsa, hogy a bölcsességre szert tenni, és egyfajta megnyugvást találni az életbe, az lett aztán azoknak az éveknek a fő motivációja, és hála Istennek ez sikerült maradéktól, ma már tudom, hogy minden rendben van körülöttem.
0: Folytassuk innen a beszélgetést, Révés Sándor a vendégem. Rögtön visszatérünk.

0: Éve Sándor a vendégem, még egy siker, egy ilyen földi siker, mert úgy látom, hogy Sándor élete két síkon zajlik. Van egy ilyen földi sík, ahol így időnként zenél, időnként sikeres, időnként rajonganak érte, időnként megtölti a sportcsarnokokat. A másik sík pedig, ami szerintem neki igazán fontos, de ezt ne én mondjam ki, majd kíváncsi vagyok a véleményedre, az pedig valamiféle ilyen spirituális, lelki és a béke felé haladó irány, jól látom én ezt?
1: Hát tudod, erről igazán nehéz beszélni, mert ez a mindennapok rendjébe és a mindennapokba ékelődik úgy, hogy tudom, hogy mi a dolgom egyszerűen. Szóval, soha nem unatkozom. Az, hogy művelem magam, az, hogy olvasok és érdekel a világ maradéktalanul, és ez nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy nem maradtam magamra ilyen értelem. Tehát, hogyha én egyedül vagyok, amikor nem tudom, egy hónapos kórházi tartózkodás alatt én vittem a prímet a szobába és derült, és jó légkört tudtam teremteni a betegtársammal, vagy betegtársaimmal, az mind erre utal, szóval erre szert tenni az életbe, ez egy nagyon nagy dolog, és ez hála Istennek sikerült. Úgyhogy nincs recept erre nyilvánvalóan, ez egyéni út, amit én nagyon megtaláltam magamnak.
0: Mert csak kapkodom a fejemben a gondolataimat, számtalan kérdés fogalmazódik meg folyamatosan, hogy beszélsz, hogy válaszolsz azokra a kérdésekre, amiket feltezek. De ugye volt a 90-es évek elején egy nagyon sikeres visszatérés sorozat, ez 5 nagy koncertet jelent az akkori BS-ben még szegényként. Akkor állt, és teljes teltház és hatalmas hangulatok. Aztán jött ugye a második szólólemez, sok minden történt, aztán volt egy generál összeállás, tehát voltak azért az életben ilyen mások által fixnek nevezhető pontok, de én úgy látom, hogy a te valódi értékeid és a te valódi koordinátorrendszered az ettől majdnem, hogy teljesen függetlenül létezett és állt, és áll a mai napig. Sándor, mi neked a legfontosabb?
1: A békesség, a nyugalom. Szóval én rájöttem arra, hogy az a vibráció és az a közeg, amiben én éltem a zenész éveimben, annak pont az ellentetje is egy olyan térfogat, amiben én nagyon-nagyon jól érzem magam. Szóval nagyon nehéz elmondani, mert ez egy nagyon belső dolog, de a békességnek és a nyugalomnak és az önművelésnek a térfogata, ahol gazdálkodhatsz, szabadon gazdálkodhatsz az időddel, ez nekem nagyon lényeges lett. Ezt én a tanyám megtanultam ott abban az látszólagos időtlenségben.
0: Amit most kérdezek, az, ha azt mondod, hogy nem akarsz róla beszélni, vagy ne beszéljünk róla, én ezt tiszteletben fogom tartani, ez pedig a stroke. És nem azért kérdezem, mert szenzációt szeretnék generálni itt a Retro Rádióban, hanem én ezt látom, ami történt veled azóta is, és beszélünk, és nem túl sűrűn sajnos, de remélem, hogy most már sűrűben fogunk, de én azt érzékelem, hogy ebből te még ebből is a legjobban jöttél ki, ha szabad ilyen fogalmazni.
1: Én úgy érzem, hogy igen.
0: Térjünk már vissza oda, mi történt pontosan, vagy hogy történt
1: ez? Hát egy hajnalon 2022. március 14-én hajnalban borotválkozni készültem, és nem tudtam bedugni a villásdugót a dugajba, és akkor éreztem, hogy ez nem elalvás, hogy nem elaludtam a jobb oldalamat, hanem valami kardinális változása a rendszerembe, és ez hajnalban volt valamikor, nem tudom, 4-6 körül, és hát aznap délután már Pécsen a klinikán ott már tudatosult, hogy valójában mi történt velem. Hogy ez egy stroke-ot, és nagyon érdekes, hogy a kórházi elbocsátásnál megtudtam, hogy 15 évre visszamenőleg úgynevezett mikrosztrókoknak a sokaságát kaptam én. Az nagy valószínűséggel azoknak az időknek volt a hozadéka, amit magánélet és minden egyéb vonatkozásban megéltem az azt megelőző évtizedekben, de hát ez egy olyan volt, ami elzárt bizonyos olyan idegpályákat, vagy valami nem jutott levegőhöz, oxigénhez, az az agyterület egy pici részen, aminek az a neve, hogy piramis. Ez hihetetlen. Medulla oblongata, ez szakszó, és az a hajlat, ahol ez történt, az Y-nal írják, ugyanaz orvostudomány, de piramis a neve. Úgyhogy ezzel a zárójelentéssel jöttem el a kórházból, mind a mai napig hálás vagyok ott mindenkinek, mert mérhetetlen, soha nem kivételeztek velem, hála Istennek. Úgyhogy nem kellett azt a kényelmetlenséget megélni, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetben én művész úr legyek, vagy valami, úgyhogy mérhetetlen hálával tartozom az ottani kezelőorvosaimnak és ápolóimnak és mindenkinek.
0: Hát nagyon a vége felé járunk már ennek a beszélgetésnek, bár sokáig tudnám folytatni. Maradjanak velünk, önökkel együtt jön az utolsó megszólalás.
2: What was saying?

0: Éves Sándor a vendégem itt a Retro Rádióban, és jelentem, jól van. Én azt is elárulom neked, nem akarok ezzel kérkedni. Én DJ-ként dolgozom, és hát egészen rendhagyó módon az Ajándék című dalt télen-nyáron játszom a Piramistól, egy teljesen normális diszkó közegbe, tehát ezt így tessék elképzelni. És mindig el szoktam mondani, hogy éppen hogy vagy. Mert ugye az időnként beszéltünk, olvasok, és mondtam, hogy egyre jobban van. Most a nyáron elmondtam, ugye bírtam ezt az ígéretet, hogy el fogsz jönni. Úgy tessék elképzelni, hogy megígérte az ember nekem, hogy mikor fog hívni, és azon a napon jelentkezett SMS-be, azon a szent napon, amit megígért hónapokkal előre. Elképesztő. És annyira jól esett, el nem tudom neked mondani. Néztem a telefonomat hosszasan, és nagyon megérintett komolyan, mert ez egy nagyon nagy dolog, és nagyon szép dolog. És hát innentől kezdve pedig most itt ülsz a stúdiónkban, és hát a mához érkeztünk el ezzel a legutolsó beszélgetéssel. Utazol, sokat utazol, miért?
1: Az élettársam Gyöngyi, ő egy nemzetközi cégnek az igazgatónője, úgyhogy az ő mindig együtt vagyunk, tehát mi most körülbelül 6 éve ott volt a történés pillanatában velem, amikor történt a stroke, és azóta mi töretlenül együtt vagyunk. Nagyon nagy szeretetben, hála Istennek, békességben, és az ő munkája, ahova szólítja, akkor én mindig vele tartok, hiszen engem nem kell ápolni, de állandó felügyelet azért nem árt. Én nem repülhetek például, de ezért voltunk most a közelmúltban, hogy 4690 kilométert vonatoztunk Európába, Angliába, össze-vissza, úgyhogy vele tartok, és ezek az utazások, én magamtól szerintem már nem utaznék, úgyhogy én alanyi jogom most nem tudom, nem beszélve arról, hogy ugye vezetni nem vezetetek, meg egyébek, tehát korlátaim vannak, de vele én örömmel fölkerekedek, és rengeteget nevetünk, nagyon vidámak vagyunk, és hála Istennek egy Facebook oldalon ott hírt adunk mindig az utazásainkról, és örömmel újságolom, és innen köszönöm meg hálás szívvel, hogy a mai számokat megnéztem, több mint 690 ezer ember meg nézte, 690 ezer megtekintés, 17 ezer komment és egyebek övezte az útunkat, a legutolsó útunkat.
0: Még érdemes lenne eljátszani azzal. Érdemesen eljátszani azzal a gondolattal, hogy milyen lett volna a piramis, ha akkor van ez a mostani világ, TikTok, meg Facebook, meg Instagram, ilyenek. Ezt már persze soha nem fogjuk megtudni, és jó is volt az úgy, ahogy volt, szerintem nem is kell ebben már gondolkodni sem. Csak inkább ezt a népszerűséget, mert hogy így most mérik a zenekarok egymást, hogy ki megy a Paplászlóba, ki megy az MVM Domba, ki megy a Népstadionba. Hát én azt gondolom, hogy az akkori nagyok, LGT, Piramis, Edda, simán tudták volna 80-as években bármelyiket ezen nagy csarnokok közül, csak akkor nem ez volt a divat, hogy minden évben egyszer bevonulnak a zenekarok, vagy parkba elmennek. Szóval minden esetre itt vagyunk most, mosolyogsz, de nagyon, és én ennek nagyon örülök. Egy múltbéli egy gondolat, amit szeretnék megköszönni neked, van egy zenekar, Nem adom fel, és vagy alapítvány, Nem adom fel, és készült egy dal, és én megkerestem Sándort, ennek egy olyan 10-12 éve körülbelül, hogy szeretném elénekelni ebben a dalban egy pár sort, ebben értelmi sérű gyerekek is énekelnek ebben a kis énekésben. Akkor nyert a Karamell, akkor került elő Ruzsa Magdi, Kiki, szóval jó néhány régebb és újabb barát, aki ebben a dalban ott volt. Hát Sándort nem kellett egyetlen másodpercig sem győzködni, azonnal rendelkezésre állt, jött a stúdióba és felénekelte, majd eljött a Paplászló sportarénába, ami szerintem még az a BS volt, mindegy, valamelyik a kettő közül, akkor még nem volt MVM Dom, eljött, elénekelte a gyerekekkel ezt a dalt, ezt a Nem adom fel című dalt, egyetlen szó kérés nélkül, egyetlen könyörgés szükségessége nélkül jött és csinálta velünk, és készített egy új dalt. És ezzel szeretném zárni, mert ez azt jelenti, hogy nincs zárva ez az ajtó. Köszönöm. Mit tudunk erről a dalról?
1: Ments Életet Alapítvány, akik nekem személyes jó barátaim, ők kértek föl erre a dalra, hogy ez lesz ennek a kis közösségnek a himnusza tulajdonképpen, és Mennyhárt Jánossal együtt megalkottuk ezt a dalt, ami szerintem egy csillogó.
0: Eljutod a szöveget?
1: Igen. Csillogó dal lett belőle.
0: És egy utolsó utáni kérdés, Kalambónak is mindig volt, tudod, még egy, hogy aláírtad nekem ezt a könyvet, most azt nem árulom, én benne beleírva, mert azt hiszem, hogy ez a kettőnk intim dolga, de melyik kezeddel írtad el?
1: A jobb kezemmel, a nehéz kezemmel.
0: Úgy hívod nehéz?
1: Igen.
0: Nagyon szép a kézírás egyébként, ez a nehéz kéz, tehát a nehéz kéz már írni tud. nagy dolog. Sándor, köszönöm, hogy eljöttél, a Jóisten áldjon meg, tartson meg sokáig. Én szeretném folytatni ezt a beszélgetést, mert gyakorlatilag minden kérdés után azonnal jött volna a következő, de lejárt a műsoridőnk, és nem a témánk fogyott ki, csak a műsoridőnk járt le. Köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon szeretlek, és nagyon köszönöm, hogy
1: köszönöm így a meghívást.
0: Köszönöm.
1: Szeretettel köszönöm.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Október közepéig tart majd az erdők hete, lezuhant egy kis repülő Kongóban. Több órára mindenütt kisüt a nap, de felhők is lesznek az égen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök tegnap országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. A kisadózó vállalkozások tételes adójánál az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék, de a kata havi adója is emelkedne. Még idén elindul a program a várólisták csökkentésére, ezt is említette a kormányfő tegnap Szolnokon. A kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására 10 milliárd forintot fordítanak. A beavatkozásokat szükség esetén akár éjszaka is elvégezhetnék. Elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Holnap kezdődik az Erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra. Mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
4: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
3: Egy egész katonai törvényszéki delegáció veszett oda egy repülő balesetben Kongóban. A 17 áldozat között van a katonai igazságszolgáltatás két legmagasabb rangú tagja is. Azt még vizsgálják, miért zuhant le a kisrepülő. A gépet üzemeltető légitársaság működését felfüggesztették. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Átmenetileg felhők érkezhetnek, de a nap is órákra előbújik. Az esernyők nyugodtan pihenhetnek. Odakint 22-25 fokot mérhetünk majd délután. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. A szél 2-től kicsit megélénkülhet. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Ez itt a Starship, benne pedig minden idők legnagyobb slágereivel egy nemzetközi sztár, DJ Bobo érkezik hozzánk, aki néhány információval, néhány érdekességgel, de főképp emlékekkel kedveskedik minden magyar retro rádió hallgatónak. Tartson

Egy igazi világsztár érkezik ide a sztársába, DJ Bobo. Vele fogunk beszélgetni majd budapesti emlékeiről, magyarországi érzéseiről és a közelgő DJ Bobo koncertről. Hihetetlenül népszerű az ember, most egy új showval járja a világot, és mindenhol hatalmas teltház várja, de ezen sikerek közül is kiemelkedik a magyarországi siker és a magyarországi érzések, mert hogy ő már 1993-ban a DMC-n házigazdaként látogatta meg hazánkat, és azóta mondhatom, hogy rendszeres fellépője a retro fesztiváloknak, amelyben a Retro Rádió is nagyon sokszor valamilyen formában részt vesz, de most itt a Retro Rádióban jön nem sokára DJ Bobo, folytatódik a Sztársáv.

0: Hi, we're very glad and very happy that you are here on our radio station.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk a Retro Rádióban. Az elmúlt 30 évben többször is jártál Magyarországon, én is léphettem fel, előtted is, utánad is. Mi időközben a Retro Rádió megalapítottuk, és ez egy nagyon-nagyon sikeres, sőt, piacvezető Oldies Rádió. Te retro előadónak tartod magad?
2: Nagyon különös érzés, amikor egy retro rádióban látod, vagy hallod saját magadat, és rájössz, milyen régóta csinálod ezt. Igazából nem. Én mindig úgy érzem, hogy még mindig új vagyok ebben a szakmában, mintha csak néhány éve csinálnám. Nem igazán gondolok magamra retro előadóként. Mindig úgy érzem, hogy egy fiatal előadó vagyok, aki még a karrierje közepén jár, de természetesen elfogadom, ha retro előadónak neveznek, és nekem ez teljesen rendben van.
1: És fiatal előadónak is jól nézel ki. Több mint 30-35 éve vagy ebben a szakmában. Ha visszagondolsz a kezdetekre, gondoltad volna, hogy ennyire hosszú és sikeres lesz a karriered?
2: Természetesen arról álmodtam, hogy emberek előtt játszhatom a zenéimet, de arról soha nem álmodtam, hogy egyszer hatalmas showkat adhatok majd a legnagyobb arénákban. Fantasztikus, hogy lehetőségünk van ilyen nagyszabású produkciókat elvinni az emberekhez, és hogy az emberek el is jönnek megnézni ezeket a showkat. Nem, ilyen hatalmas koncertekről soha nem álmodtam. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mindezt sikerül elérnünk együtt a rajongókkal és az egész csapatommal.
1: Te nem csak énekes vagy zenész vagy, hanem valami nagyban gondolkodsz mindig. Egy komplett showban, táncosokban, fényekben, lézerekben, mindenben, ami csak lehetséges. Szerinted ez DJ Bobo titka? Vagy az, hogy egy picit több, mint egyszerűen egy énekes vagy előadó?
2: Szerintem igen. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Ennyi év után az emberek már tudják, hogy amikor jegyet vesznek egy DJ Bobo showra, akkor nem csak zenét kapnak. Ott vannak a vizuális effektek is, és az egész valami különleges élményt jelent. Szerintem éppen ez jelenti a különbséget. Az emberek tudják, hogy amikor elmennek egy DJ Bobo koncertre, akkor azon az estén történni fog valami. Szerintem ez a titok.
1: A huge international breakthrough. What do you remember about that a Somebody Dance With Me című hatalmas lágered nemzetközi áttörés jelentett számodra? Emlékszel olyan konkrét pillanatra, akár a rádióból, vagy televízióból, újságból, bárhonnan, amikor először azt érezted, hogy most igen, valami nagy dolog történt vele?
2: Igen, néhány nappal ezelőtt például láttam egy videófelvételt az első budapesti fellépésemről, még 1993-ból. A DMC bajnokságon léptem fel Budapesten.
1: Emlékszem rá, ott voltam. Igen.
2: Ó, Istenem, ez mennyire jó!
1: Akkor egy másik rádióállomás, a Juventus Rádió programigazgatója és lemezlovasa voltam.
2: Igen, emlékszem a Juventusra. Azt hiszem, még interjút is adtam ott a Juventus Rádiónak, van is erről egy videónk, és éppen néhány nappal ezelőtt láttam. Emlékszem arra, amikor először adtuk elő Magyarországon a Somebody Dance With Me-t. Nagyon különleges pillanat volt. Az egész nagyon gyorsan történt. Akkor már 5-6 éve benne voltam a zeneiparban, de amikor megjelent a Somebody Dance With Me, akkor minden megváltozott. Az emberek elkezdték énekelni a dalt. Ez teljesen új érzés volt. Emlékszem, hogy tényleg egy álom vált valóra. Amikor az emberek a te saját zenédre táncolnak és énekelnek, az egészen különleges pillanat.
1: Late 80s you started your career. What do you see as a gift or a
0: 80-as évek végén kezdted el a pályafutásodat. Mit gondolsz, mit adott neked a 90-es évek Eurodance zenéje? Hiszen valahogy, nekem legalábbis, az Eurodance nagyon is te vagy, a mosolyod, a táncod, a teljes színpadi produkció, a fényekkel, minden egyéb kiegészítővel együtt.
2: A 90-es évek közepén, amikor az Eurodance hullám mindenhol jelen volt, én egyszerűen csak boldog voltam, hogy ennek a részese lehetek. Akkoriban nem fogtam fel, hogy ez az egész generáció zenéje. És azt sem vettem észre akkor, hogy az a hatalmas energia, ami ebben a zenében volt, valóban maguknak a 90-es éveknek is része volt. A politikai rendszer mindenfelé megváltozott. Kelet és Nyugat-Németország

0: újra egyesült Európa keleti része a 80-as évek végén és a 90-es évek elején megnyílt. Ezt szerintem hallani lehet a zenében, az Eurodance dalokban is. Ez a színes, pozitív energia benne volt a zenében. Szerintem ez volt benne a különleges. Az emberek pedig emlékeznek ezekre az időkre. Amikor meghallják ezeket a dalokat, magára, erre a színes korszakra is visszaemlékeznek. Szerintem a zene képes érzelmeket áthozni a múltból a jelenbe. Amint az emberek meghallanak egy akkori dalt, azonnal újra érzik ugyanazokat az érzéseket.
1: Very interesting that you say it. We get into a serious field now.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz. De ezzel egy kicsit komolyabb területre érkeztünk. Svájcból, vagy úgy általában Nyugat-Európából. Nyilván volt valamiféle képetek rólunk. Csehszlovákiáról, Magyarországról, Jugoszláviáról, Romániáról, Szovjetunióról, vagyis a keleti blokkról. A 90-es évek elején pedig leomlott az a képzeletbeli vasfüggöny, ami nem is volt annyira képzeletbeli, és hirtelen minden szabaddá vált. De hogyan látod az országainkban végbenes változást, különösen itt Magyarországon, hiszen rengetegszer léptél fel, kisebb-nagyobb színpadokon, csarnokokban, illetve mondhatnám azt, hogy a 90-es évektől Magyarországon az egyik legnagyobb sztár lettél.
3: We're open for everything that came from the western part. You know, it started with little things.
0: Az emberek nagyon nyitottak voltak mindenre, ami nyugatról érkezett. Ez egészen apró dolgokkal kezdődött, például a McDonald's-al és hasonló dolgokkal. És természetesen a zenével is. Szerintem ennek a szabadságnak az is része volt, hogy az emberek hallgatották ezt a zenét, és szórakozhattak rá. Magyarország különösen gyorsan változott, nagyon gyorsan. Magyarországnak mindig is szoros kapcsolata volt Németországgal, korábban természetesen főleg Kelet-Németországgal. Ezért, amikor Kelet és Nyugat-Németország újraegyesült, Magyarország sem volt ettől olyan távol. Amit én azonnal észrevettem, az az volt, hogy Magyarország nagyon nyitott az új hatásokra. Ezt láttuk akkoriban.
1: I remember at the 90s you had a company here, I mean the company that represented you, Record Express, and they organized all those very fancy like production.
2: Emlékszem, hogy a 90-es években volt egy cég, amely téged képviselt itt Magyarországon, a Record Express. Nagyon komoly promóciókat és produkciókat szerveztek neked köré. A Too Unlimited is közé tartozott, ha jól emlékszem. Hogyan láttad akkor a magyar zenei piacot és a magyar médiát, úgy általában az otthoni német vagy svájcihoz képest?
0: Attilának hívták a Record Express vezetőjét, igaz?
2: Azt hiszem, most Svájcban él.
0: Tényleg?
2: Igen.
0: Nagyon jó szakember volt, és emlékszem arra is, hogy már a kezdetekben harcolt a kalózmásolatok ellen. Kezdetben mindenhonnan jöttek a CD-k, mindenki másolt és mindenki gyártott CD-ket.
1: That was like in a garages, huge.
2: Akkoriban óriási volt a kalózkodás. Garázsokban is működtek olyan helyek, ahol 10-20 CD-író dolgozott egyszerre.
0: Pontosan, tömegesen készítették a hamis lemezeket. Mi pedig próbáltuk a zeneipar legális oldalát is elhozni Magyarországra. Erre nagyon jól emlékszem a kezdeti időkből, de mindig azt mondtuk, mindegy, hogy legális vagy illegális lemezről van szó, amíg az emberek szeretik a zenét, menjünk oda hozzájuk. Én személy szerint soha nem foglalkoztam különösebben a kalózkodással, sőt egyébként gyűjtöttem a kalózlemezeket. Rengeteg kalózmásolatom van otthon. Minden kelet-európai országban gyűjtöttem őket, sőt, Mongóliában és bárhol, ahol jártunk. Nagy gyűjteményem van kalózkiadványokból.
2: Tartsanak, tartsatok velünk! Ez a Retro Rádió. Benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Do you have any idea how many records?
1: Amikor a Retro Rádiót hallgatják, hoztuk minden idők legnagyobb slágereit. DJ Bobóval folytatódik itt a Retro Rádióban a műsor. Van fogalmad róla, hogy összesen hány lemezt adtál el?
2: Amikor megérkezett a streaming korszaka, abbahagytuk a számolást, addig 15 milliónál tartottunk.
1: Fantasztikus dalai voltak.
0: Everybody, There's a Party, Let the Dream Come True, Love is All Around, és sorolhatnám hosszasan.
1: Van-e közülük kedvence? Olyan, amelyeket különösen közel állónak érzel a szívedhez. Tudom, picit talán gyermeteg a kérdés, de van olyan dal, amelynek a te szívedben komoly helye van?
2: Ha visszatekintek, a Somebody Dance With Me azért volt nagyon fontos, mert az volt az első. Az Everybody pedig azért volt fontos, mert az volt az első dalom, amit a rádiók is játszottak. Az első három szám, a Somebody Dance With Me, a Keep On Dancing és a Take Control főleg diszkokban és bulikban szólt. Az Everybody viszont már bekerült a rádiókba is. Ezáltal sokkal szélesebb közönséghez jutott el a zenén. Ezért a kezdeti időszakból ez a két dal különösen fontos számomra.
1: Még mindig írsz dalokat, készítesz új zenéket, vagy már egyszerűen abból a rengeteg dalból élsz, amelyet az elmúlt évtizedek során elkészítettél. Van-e még benned hajtóerő, hogy új dalokat készíts?
2: Igen, felvettünk egy új stúdióalbumot a Great Adventure Tourhoz, és ezek közül a dalok közül sok szerepel a showban is. De manapság a zenének már egy kicsit más feladata van. Az új zenék összekötik a show különböző részeit a nagy slágerek között. Az új dalok átvezetnek egyik világból a másikba, egyik díszletből a következőbe. Az a feladatuk, hogy a show új és izgalmas maradjon. Mi nagyjából 3 évente indulunk új turnéra, így a kettő között elegendő idő van arra, hogy új dalokat írjunk és mindent előkészítsünk. Tehát igen, továbbra is írok új zenéket, de ma már ezeknek a daloknak más a szerepük. Már nem elsősorban a diszkóknak készülnek, mint a kezdetekben, ugyanis most 58 éves vagyok, így számomra már nem lenne sok értelme annak, hogy annak a generációnak készítsek klubzenét, amelyik most jár bulizni. Ma már inkább a koncertturnék számára készítjük ezeket a zenéket.
0: Interestingly, people like 20s and 30s that they were
1: érdekes, hogy a 20-as és 30-as éveikben járó emberek közül sokan még nem is jártak klubokba, sőt akár nem is éltek, amikor ez a hatalmas hullám, amit Eurodance-nek hívunk, végig söpört a 90-es éveken. Mégis nagyon népszerűek a dalaik ezen emberek között is, és a te dalaidra is igaz ez, például ott van a Chihuahua, de még jó néhány dal tudnék mondani, amelyet a mai 10 és 20 évesek is ismernek. Ezek retro emlékek, hiszen nem is biztos, hogy éltek. Mi lehet ennek a titka? Miért ilyen népszerű az Eurodance a fiatalok körében is?
2: Igen, a koncerteken látjuk, hogy néha 20 és 30 év közötti fiatalok egész csoportjai jönnek el, és együtt éneklik a dalokat. Ez valóban így van. Szerintem ebben a streaming rendkívül fontos szerepet játszott. A fiatal generáció elkezdte streamingelni ezeket a zenéket, és megérezte ennek a színes 90-es évekbeli korszaknak a hangulatát. Ahogy korábban is mondtam, ez volt az az időszak, amikor leomlott a vasfüggöny. Szerintem a fiatalok érzik ezt az energiát, és szeretik. Ezért fedezték fel újra ezeket a zenéket. Lehet, hogy nem tudják pontosan, ki vagyok, mit csinálok, de szeretik a dalokat és a dalok energiáját. Legalábbis én ezt gondolom, nem tudom, hogy valóban ez az oka.
1: Beszéljünk Magyarországról. Lassan kifutunk az időnkből, nagyon sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy ez az ország egy különleges hely számodra. Mit gondolsz, mi lehet ennek az oka? A titkot persze soha nem tudjuk pontosan, hiszen ezért titok, de azért valami okát biztos érzel, hogy ennyire népszerű vagy Magyarországon.
3: I think it's because we were there very early. And we were among the first artists.
2: Szerintem azért, mert nagyon korán ott voltunk Magyarországon. Az első között voltunk, akik elmentek oda, amikor leomlott a vasfüggöny. Ott voltunk, és szerintem ezt az emberek nem felejtik el. A kezdetekben nem érkezett sok hatalmas világsztár Magyarországra, mi viszont az elsők között voltunk. És 1997-ben Michael Jackson előzenekaraként is ott voltunk Magyarországon.
1: Én műsorvezető voltam azon a koncerten.
2: De is ott voltál?
1: Igen. Igen, Hip Hop Boys is ott volt, és te is ott voltál.
2: Igen, a Hip Hop Boys, pontosan, tökéletes. Szerintem ez lehet az egyik oka annak, hogy ilyen különleges kapcsolatunk van Magyarországgal. A kezdetektől ott voltunk, és természetesen mindig mondok néhány szót magyarul a koncertjeim elején.
1: Tudsz most mondani egy magyar szót?
2: Nem, most nem, el kell olvasnom fonetikusan, majd a koncerten, két hét múlva.
1: Rendben, emlékszem, hogy mindig így csináltad ezt. Az emberek tényleg nagyon szeretnek téged, tudod, hogy a koncerthelyszín Magyarország legnagyobb koncertcsarnoka már gyakorlatilag megtelt. Követed a jegy eladásokat és az esemény adatait?
3: Yes, of course, because we do the concert together with Gary, with the local promoter, so yes, I follow.
2: Igen, természetesen. A koncertet együtt csináljuk Garyvel, a helyi promóterrel, ezért minden nap követem a jegyeladásokat. Figyelem a helyszínt és az ülésrendet is. Nagyon tetszik az aréna, elképesztő helyszín. Azt hiszem, Európa egyik legnagyobb sportcsarnoka. Ráadásul vadonatúj és gyönyörű. Alig várom, hogy belülről is láthassam. Eddig csak kívülről láttam, úgyhogy most először fogom belülről is megtapasztalni.
1: Gyönyörű a helyszín, úgyhogy ezzel biztosan nem lesz problémád. A magyar közönség vár, hatalmas, nagy az izgalom, DJ Bobo pedig ismét megérkezik Budapestre, nagyon jónak ígérkezik. De milyen lesz a show? Eltér majd a többiektől? Egyedi készül Magyarországra, vagy a nagy műsort fogod bemutatni?
2: Ez kifejezetten Magyarországra készül. Készültünk néhány különlegességgel, azt természetesen nem árulhatom el, hogy ezek mik voltak. Nem hozzuk el a teljes 13 kamionos produkciót, de az eredeti nagy show több eleme is ott lesz. Ott lesz például a hatalmas 53 méteres videófal. Igen, óriás. Lesz. Ezt mind elhozzuk. Ott lesz velünk a zenekar, 6 táncos, és természetesen lesznek tűzefektek, és minden más, ami egy szokásos DJ Bobo show része. Szóval igen, valami igazán szépet viszünk Budapestre. És annak is nagyon örülünk, hogy ezúttal a nagy produkció sokkal több elemét tudjuk elhozni, mint korábban. Régebben mindig a Budapest Parkban léptünk fel, és ott a színpad mérete miatt nem volt lehetőség arra, hogy ennyire nagy dolgokat vigyünk magunkkal. Most viszont sokkal nagyobb részt tudunk elhozni a teljes showból. Erre én is nagyon büszke vagyok.
1: Mondhatjuk-e azt, hogy ez egy valóra vált álom számodra?
2: Igen, tulajdonképpen. Igen, mondhatjuk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon várunk téged. Hihetetlenül izgatottak vagyunk, hogy újra Magyarországon leszel. A rádióban és nálunk itt a Retro Rádióban is folyamatosan játsszuk a dalaidat. Én pedig DJ-ként is pörgetem őket a klubokban, vagy a nagy fesztiválokon. Nagyon szépen köszönöm az interjút, nagyon örülünk, hogy újra jössz, és egy nagyon nagy dolog ez, sok sikert kívánok.
2: Köszönöm nagyon szépen, köszönöm. Hát akkor két hét múlva találkozunk.
1: Köszönöm szépen, viszlát, szia, szia.
2: Viszlát, Attila.
1: Köszönöm szépen. Ez magyarul azt jelenti, hogy thank you very much. Szívesen találkozunk a stadionban. Viszlát, köszönök minden. Szia.

DJ Bobóval beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Egy fantasztikus személyiség egyébként. Volt egy 20 perces interjú lehetőségünk a TV2 kamerája mögül. Engem kértek fel, hogy tolmácsoljak, hogy fordítsak neki, mint a retroban jártas ember. Ez egy, szerintem egy 3 éve volt egy győri esemény kapcsán. Utaztunk ki hozzá Svájcba. Egyébként egy nagyon gyönyörű helyszínen lakik, és azt a kedvességet, nyitottságot, normalitást, ha szabad így fogalmaznom, nagyon-nagyon kevésszer, talán Rick Astley-nél tapasztaltam az elmúlt pár héten belül, ezt szintén, és ezek az emberek tényleg beszélgetnek, nyitottak, meg tudtam nyitni, és nagyon kellemes és jó érzés volt számomra is, hogy rendelkezésünkre álltak, és minden emlékezett, és ez a 20 perc akkor másfél óra lett, és most is egy picit hosszabbra sikerült, mint amit eleve megbeszéltünk, de ezzel talán csak mi, illetve a hallgatóink és mi jártunk jól. Tartsanak velem, jön a folytatás itt a Retro Rádión.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Felkészült a téli szezonra az MVM. Az őszi szünetben tartják a Cinemira Filmfesztivált. Napos száraz idővel indul a jövő hét. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
3: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Mire felismerjük, hogy mi történik, már ki. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
2: Ma van a turizmus világnapja. Ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával szeptember 21-e és 30-e között országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat, kalandjátékokat és megelevenednek a városi legendák is. A vetítések mellett kaszkadőr és szinkron workshoppal, videóklip forgatással is várja a látogatókat az őszi szünetben a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál. Október 24-e és 31-e között Budapesten több mint 50 animációs és élő szereplős rövidfilmet mutatnak be, életkori blokkok szerint csoportosítva 3 éves kortól kezdve. A diákfilm és videóverseny döntőseit is levetítik majd a Szemlén. Gomoly és fátyol felhők költözhetnek az égre, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz. A levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre, esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délutánonként 22-26 fok körül alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint péntekig nagyjából ilyen lesz az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk utolsó órája, egy nagyon különleges személy fogadta el meghívásunkat ide a Retro Rádióba, aki a zenében, a sportban és az irodalomban is egyaránt otthon van. Hamarosan kiderül, hogy ki ő, de addig is tartsanak velem.

Szeptember 27-e vasárnap van, köszöntöm a hallgatóinkat, ez itt a Sztársáv. Ma van a turisztika világnapja, egyébként szeptember 27-én tartják. Nagyon fontos és nagyon kiemelt jelentőségű ünnep ez a sok különleges nap között, mert hogy ebben az országban annyi gyönyörű hely van, annyi gyönyörű látványosság van, hogy erre mi nagyon-nagyon kell, hogy vigyázzunk, és nagyon büszkék is lehetünk. Adalbertek ünneplik ma névnapjukat, nekik is csupa-csupa jót kívánok, és persze mindenki másnak is, aki a születésnapját ünnepelte. Van ilyen is olyan világnap még ezen a napon is, és más napokon is, de igyekszünk azok közül is kiválasztani mindazokat, amelyek az önök számára kedvesek lehetnek. Hegyi Iván érkezik hozzánk, most már lehull a lepel. A Bajnokok Ligája szezonról mesél nekünk, illetve egy visszatekintésre, amin dolgoznak hosszú évek óta. A magyar válogatottról is ejtünk majd néhány szót, és a Made in Hungária 25 éves jubileumi emlékestjének is vendége lesz Hegyi Iván, egy fantasztikusan művelt, olvasott, kiváló személy a vendégem itt a Retro Rádióban. Maradjanak velünk, rögtön kezdünk!

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Műsorunk utolsó vendége itt, ha ideje lenne, meg a műsoridőnk tartana sokáig, egy 6-8-10 órás beszélgetésben simán a partnerem lenne. Annyi területe van az életnek, az irodalom, az érzelmek, a rock and roll, Fenyő Miklós, a Hungária, a sport, a labdarúgás, és tényleg közel sincs még vége annak a sok mindennek, amiről Ivánt hitelesen tudnám kérdezni, és aminél sokkal fontosabb, hitelesen tudnám válaszolni a kérdéseimre. Hát most mindezekből próbálunk egy kis zanzát önök számára összeállítani ebben az egy órában. Szervusz Iván, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást, szia!
0: Az első kérdés azért fontos számomra, mert nemrégiben hallgattalak a televízióban, egy BL döntőt idéztetek föl Ricsi barátunkkal és közös kollégánkkal, ami pedig arról a BL döntőről van szó, amikor a Bayern München, valamint a Manchester United mérkőztek meg, ez még a 90-es évek legvége, és a végeredmény ugye úgy alakult, hogy az utolsó percben, tehát a hosszabbításban született két gól is, mind a kettő manchesteri oldalon, így a már biztosnak tűnő győzelem, és a nagyon magabiztosan játszó Bayern München elvesztette ezt a találkozót. Tényleg nem sűrűn fordul ilyen elő, de amiért én kérdezlek, nem csak a meccs szakmai tartalma, hanem a mondataid tökéletessége és a mondataidban megtalálható szavak végtelen hosszú sora. Mi az, ami neked ezt a szókincset és ezt a egyébként nagyon-nagyon jól írsz is, és nagyon jól beszélsz is, mi adta ezt neked?
1: Talán a szüleimtől, vagy a gondviseléstől, nem tudom, hát nem nehéz egy ilyen, köszönöm szépen a szép szavakat. Az kétségtelen, hogy hát ez egy nagyon sikeres sorozatunk volt Faragó Ricsivel, pontosabban nem minket jelöltek ki rá, de ugye ez a Sport TV-be, hát ment és megy, mert már lement, ugye, de újra és újra ismétlik, tehát hogy ez a magyar televíziózás története példátlan volt, hogy az összes BEK és BL döntőt végig vettük, és hát nekünk is egy csomó, bár én voltam pontosan, nem tudom, mondjuk 25 BL döntőn biztos, személyesen mondjuk ezen is a Barcelonában, a Bayern München, Manchester Unitedon, de hát nekünk is rengeteg újdonsággal szolgált, hát természetesen az ember, ha sportújságíró, mert elsősorban az vagyok, még akkor is, ha sok mindenről írok, de elsősorban sportújságíró vagyok, és hát azok közé tartozom, akik szeretnek olvasni, és hát mennél többet olvasol, annál többet tudsz meg, ez ilyen egyszerű, és ha sokáig olvasol, tehát sok időn át olvasol, akkor ez halmozódik. Hát nyilván ezért is kerülhettem be egyáltalán ebbe a műsorba, sőt, hát a Sport TV utólag, engem előtte nem kérdeztek meg, de utólag a Sport TV vezetője elmondták nekem, hogy amikor ezt megvették, ezt a sorozatot, az UEFA-tól, akkor csak egy volt biztos, hogy az egyik szereplője leszek. Tehát, hogy ez nagyon megtisztelő volt nekem. Hát ennyi. A futballról és a futball történelméről én nagyon sokat szeretek olvasni, és még máig is olyasmiket tudok meg, amiről fogalmam nincs. És a futballról azt szokták mondani, hogy az a társadalom tükre, ami egyébként nem igaz, szerintem, vagy nem egy az egyben igaz, de az biztos, hogy a futball társadalmi hatása miatt a futball nagyon sok mindenben leképezi a társadalmat. Nem egy az egybe, de sok mindenben.
0: Mi az, amiben nem képezi le?
1: Hát megmondom, ugye azt szokták mondani, amennyiben leképezi a társadalmat, akkor az lehetetlen, hogy mi 1938-ban VB ezüstérmesek vagyunk, mert akkor a világ legjobb Magyarországának kellett volna lenni, vagy a második legjobbnak, ugye ehhez képest zsidó törvények voltak akkoriban. Vagy hát 1954-ben is VB ezüstérmesek voltak, korán sem hiszem, hogy az AVH és a Rákosi rendszer tombolása idején lett volna a világ második legjobb ország, sőt első, mert ugye a döntő után az volt, hogy ugyan a mérkőzést az NSK nyerte, a világ legjobb, akkor is Magyarország is, ezt nem Magyarországon írták csupán. Tehát teljes mértékben sajnos nem képezi le a társadalmat, vagy nem tudom, hogy sajnos, az semmiképpen sem, de nagyon sok minden nagyon-nagyon jellemző dolog a futballból levezethető, amikor olvasol, és akkor meglepődsz, hogy milyen összefüggés van. Hát nem csak arról van szó, hogy megragadtál a Farkas Jancsi ballábánál.
0: Hát meg ugye a politika, nézzük csak a spanyol 20. századi történelmet, a spanyol labdarúgás tökéletesen leképezte azt. Szerintem a mi labdarúgásunk is leképezi valamilyen formában a történelmünket, tehát ez mindenképpen igaz. Nekem lesz egy ennél furfangosabb kérdésem is, zenélünk egyet és visszatérünk. Hegyi Iván a vendégem, rögtön folytatjuk.

0: Önök a Red Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereit hallgatják önök, és Hegyi Iván a beszélgető társam. Sportról, zenéről, irodalomról, érzésekről beszélgetünk. Ugye azt mondtad, hogy egy olyan sorozat végén vagytok a Sporttelevízióval, ahol a BEG döntőket és a BL döntőket ugye vettétek, tulajdonképpen az az utód, ha szabad így fogalmazni, nem tudom, jogilag így van-e, de gyakorlatilag a legjobb csapatok mennek. Melyik volt a BEG sorozatok közül szerinted a legkiemelkedőbb döntőt produkáló, és melyik a BL döntők sorában a legkiválóbb? Nyilván mindet láttad, többször is, zömmel élőben egyébként, és utána meg felvételről, van valami rálátás erre?
1: Először is azokra, amelyeket nem láttam, mert nyilvánvaló, hogy szerintem minden idők első számú BEG, illetve BL döntője, az minden hazafiúi elfogultság nélkül mondhatom, hogy a 7-3-as Real Madrid Inter Frankfurt, yeah, ahol két ember rúgott 7 gólt, az egyiket Puskás öcsinek hívták, a másikat meg Alfredo Di Stefanónak. Hát azért az tessék fölülmúlni. És akkor a másik része, hogy melyek voltak számomra a legemlékezetesebbek, és hát általában hármat szokott mondani az ember. Kezded azt a mezőnyt, ahol a Bayern Manchester nem fér be? Hát először is mondom az elsőt, mert az első mindenben a legfontosabb. Ezt ugye nem kell magyaráznom különösebben, de a lényeg az, hogy azért is, mert ott azon az elsőn, amit én személyesen láttam és tudósítottam, egy Helmut Dukadam nevű bukaresti kapus a Barcelona mind a 4-11-esét kivédte. Nem az, hogy fölé ment mellé, mind a 4-et megfogta. Vagy hát meg nem fogta, de kiütötte, 4-ből 0-át csinált a Barcelona, és így nyert első kelet-európai csapatként a Steaua, amelyet Jenei Imre, akivel később nagyon jó barátság voltam, rendkívül jó ember volt. Szóval büszke is vagyok rá, Isten nyugodtan.
0: Több magyar is játszott a csapatban is.
1: Igen, a Bálint, a Bölöni, igen, de igen, sőt, hát egyszer fölhívott a Bölöni, azt amíg nem, én nem ismerem őt. És Liesbe volt edző, és fölhívott, még a Népszabadság volt, és fölhívott ismeretlenül, és azt a Hegyi úr, gratulálok. Régóta olvasom, és hát dadogtam. Tehát egyik kapcsolatom, és azóta se találkoztam vele. Liesből fölhívott. Hát az nem, és nem akárki. Ugye azt hiszem 108-szor volt román válogatott, és hát világklasszis játékos volt. Hát egyébként ugye a Steaua meg világklasszis csapat. Ez az egyik. A másik, hát az egy egészen parádés élmény volt, az Athénban volt 1994-ben, a Milan 4-0-ra nyert a Barcelona ellen. Savicevic rászolgált a nevére, zseninek hívták, és a tacsvonalról 40-ről rúgott gólt, vagy a tacsvonal mellől, és a Milan úgy játszott tényleg, ahogy a, hát ugye úgy szokták hívni őket, hogy az ördög már azokkal
0: azt a
1: Milánt, korokban.
0: Azt a Milánt, igen.
1: Igen, ördögök, és igen. És a harmadik, az egy egészen akkor hihetetlennek tetsző történet, amikor a Bayern München a Portóval játszott a Bécsben a döntőt, és 1-0-ra vezetett, és a top favorit Bayern, és akkor még a Portónak semmilyen nemzetközi híre nem volt, még akkor se a, nem tudom, játszott kek döntőt, szóval a Bayern München favorit volt. És akkor az utolsó negyed órában emlékeim szerint ugye előbb Rabah Magyar besarkazta, ami akkor még egy egészen külön

0: különleges.
1: Mindenki a téren magyar gólt akart rúgni, onnantól kezdve.
0: Igen, tehát ez az ember, akit egyébként már ismertek, mert 82-ben Algéria megverte az NSZK-t a VB-n, Rabah Madjerrel a soraiban. Na de ez a gól, ez ikonikus maradt, legalább úgy, mint a Pányenka 11-ese mondjuk, és utána még a brazil Juari és a belőtte a győztest, és a hát mindennel összefügg, mit hozott a sors, oda lőtték ezt a kettőt, ahol a kapu mögött csak kék-fehér volt a portótábor, de most azt el tudod képzelni, hogy ott mi zajlott. Úgyhogy a portónak semmi esélye nem volt gyakorlatilag, és azt hiszem, hogy a második fél időben, bár a hajrában fordította meg a meccset, de a második fél időben állva hagyta a Bayern Münchent, a labdához nem értek.
1: De ez hogy tud megtörténni?
0: Hát mi nem tudtuk, hogy ilyen jó, úgy tud megtörténni, hogy azokat olvasd végig a portó összehetesen, és akkor megvan. Hát Paulo Futre volt benne meg.
1: Értem, de az, hogy tud megtörténni, hogy egy meccsen belül hogy tud úgy megváltozni? Én nagyon régóta focizom, nézem, követem, szeretem, imádom. De olyan hihetetlen számomra, hogy egy meccsen belül kétszer-háromszor elő tud az állni, hogy támad az egyik, és gyakorlatilag a háló kikezdi a fenekét a másik csapatnak. Majd valami történik, lehet, hogy egy gólt kapnak, lehet, hogy egy csere, és ez az egész ennek a teljes inverzére tud fordulni, és az a csapat szorul be, és ki sem jut a félpályán. És ez meg tud történni egy meccsen belül, ugyanazzal a 22, vagy legyünk cserékkel 26. egy 26 emberre mondjuk meg tud történni többször egy meccsen belül. Ennek mi a magyarázat?
0: Hát ezen a meccsen szerintem az, hogy az elején a Porto tudta, hogy melyik csapata hol van egyrészt, ahol még nem járt, ugye megdöntőbe. Hol van, mi a tét, és ki az ellenfél, vagy melyik csapat az ellenfél. És én azt hiszem, hogy amikor kivonulsz, és a Lothar Matthäus szemébe nézel, akkor azt látod, hogy ott van egy laza pali, akire rá van írva, hogy 5-0 vége, kész, nincs, mész össze. Ha Gulliverként mentél be, akkor is összementél Vidorrá. Szóval, de körülbelül így néz ki. Aztán eltelik egy kis idő, és rájössz, hogy ez sem más, mint a Vitória Gimarans ellen játszaná. És amikor rájössz, én ezt hiszem, hiszen nem játszottam egyszer se megdöntőt, sajnos, bár játszottam volna, de azt hiszem, mert ez a Porto technikailag magasan felülmúlta a Bayern Münchent. Matthäus nyilván befért volna, meg még lett volna néhány a német, aki befért, de összességében ott a João Pintótól a Paulo Futreig ott labdaművészek játszottak, tehát ott nem véletlen, hogy besarkazták az egyenlítőgót. Tehát, és a Juari csak csere volt. Tehát, hogy ott olyan, és ez mondjuk lipcsei pályafutásánál szoktam mindig megemlíteni, hogy bár megsérült Portóban, de hogy ő kezdő ember tudott lenni húzamosan, az bizony egy óriási siker, mert a Porto mindig 30-es kerette, akkor már világhírű volt persze a Porto, de 30-es kerette, ott nem úgy van, hogy 11 játékos, tehát ott, és a 24-dik is nagyon jó játékos, és akkor ott volt egy Emerson nevű brazil, aki kiváló védekező fedezet volt, tehát nem kellett ott két védekező fedezet, és a
1: Mourinho is volt az edzője, ha jól emlékszem.
0: Hát meg akkor a Robson volt, igen, a igen, edző. Na most a igen. És a Robsonnak csak a Robson, és ha a Ricsei nem sérül meg, akkor ezt nem tudom bizonyítani, de egészen biztos vagyok, hogy elvitte volna. Ha betette egy védekező, két védekező vezetettel, addig nem játszott a Porto. És úgy játszott 4-2-t mondjuk, hogy az Emerson és a Lipcsei játszott középen, ugye a középpálya közepén, és akkor ki kellett hagyni egy labda művészt, mert ugye a művész annyi nincs. És ott volt egy Domingos nevű center, hát ezt senki nem emlékszik, de tudod, hogy cselezett. Hát ez szuperlatív úszokba tudok beszélni a Portóról, és a Lipcsei az, a sérülés mindig pehjes, de azért is pehjes volt, mert a Robson elment Barcelonába. És nagyon komolyan azt gondolom, hogy mint a Barcelonába, ugye ott se a erény a védekezés, tehát nem az első számú erény, tehát hogy lehet, hogy elviszi magával, mert hogy a Portóba betette úgy, hogy amikor oda ment, én akármilyen jó játékos volt, azt nem gondoltam volna, hogy standard kezdő lesz.
1: Hát nagyon jó ezeket hallani, minden magyar ember sikerének nagyon tudok én is, meg szerintem nagyon sok más honfitársunk is örülni. Tartsanak velünk, Hegyi Iván a vendégem, mindjárt folytatjuk.

0: Egyíván itt van még velünk a Retro Rádióban, és hát annyi kérdés adódik, és annyi felé fordulhatnánk itt az előző beszélgetés után. Egy nagyon gyors és nagyon rövid választ várok tőled. Szoboszlai Dominik, hol van most szerinted a világlabda rúgásában?
1: Hát az élvonalban van. Én inkább onnan közelítem meg, hogy a Szoboszlai az olyasmit ért el, vagy a szoboszlai család, ami gyakorlatilag szoktam mondani, nem most találom ki, hogy annyi esély volt, mint a komlói bányásznak a Real Madrid otthonába, de annyi se. Tehát, hogy ezt megvalósították, és hogy Liverpoolban egy meghatározó játékos, ez gyakorlatilag nem hogy szembe megy a trenddel, hanem ez valószínűleg a világ hetedik csodája. Szóval legalábbis az én szememben. Hát most innentől kezdve, hogy ő a világ egyik legjobb játékosa, az már kétséges. Itt ugye Magyarországon szeretnék ezt hallani, hogy ez a nyomás, ugye, hogy innen már csak a legnagyobb. De azért bár a futball az én megítélésem szerint ma nem annyira a szupersztárokról szól, tehát úgy értem, hogy sokkal kevesebb a világklasszis, mint amennyi az én, nem tudom én, csak az újságíró pályafutása, nem tudom én, 40-50 éve alatt volt. Sokkal kevesebb, de azért ma is nagyon oda, nagyon erős a mezőny. Tehát, hogy te betennéd de Szoboszlait a világ legjobb 11-jébe, akkor valószínűleg csak azért tennéd be, mert annyira szereted Szoboszlait. Valószínűleg nincs benne a világ legjobb 11-jébe, de ettől még az, hogy valaki nem hogy csak játszik, ahogy a Lipcse is meghatározó lett. Tehát, és a Szoboszlai valószínűleg fontosabb, talán fontosabb a Liverpoolnak, mint a Lipcsei volt, a Portónak függetlenül, hogy hétről hétre játszott, de a Lipcsei nélkül is. A Szoboszlai hiányozna a Liverpoolból, ma már azt hiszem, ha nem játszana, de azért hát a, hogy mondjam, azt a lépcsőt, tehát az Liverpoolnál is van feljebb. És nem,
0: de Liverpoolban el lehet ezt érni? Mert ugye amikor ő aláírta a meghosszabbítást a szerzésének, akkor voltak olyan hangok is, hogy ki kellett volna várni még egy szezont, és akkor Barcelona, Real Madrid, ezek most följebb vannak? Vagy te hol látod ezt a rang? Mert időnként az olasz, volt egy időszak 90-es évek, akkor az olasz futball volt nagyon fönn, most azt mondják a Premier League a legerősebb bajnokság. Te hogy látod ezt, hiszen te ezt tényleg érted és látod?
1: Hát azt szokták mondani, hogy a Premier League a legerősebb bajnokság, de én ezt nem fogadom el. Mondjuk a legutóbbi három BL döntőbe egy angol csapat volt, amennyiben az angolnak nevezhető, hát angol keveset, kevés.
0: Angol túl, nem, az se. Meg csak nem is angol tulajdon. Na igen.
1: Tehát egyrészt, másrészt néztem a Atletico Madrid Liverpoolt, és az Atletico, hát ez egy meglehetősen brutális csapat. De azért, aki azt mondjuk értő szemmel akarta nézni, az látta az első fél időben, hogy technikailag is micsoda különbség van, nem a Liverpool javára. Tehát, és a spanyol élvonal, már a Atletico-hoz képest most mindegy, hogy a Atletico legyőzte, és milyen körülmények között a Real Madridot, hogy nem. A Barcelona és a Real Madrid az Atletico fölött van méghozzá szerintem magasan, technikailag. Tehát a kérdés az egy fikció, mert sose látjuk, hogy mi lenne egy, nem tudom én, Newcastle.
0: Ott indulna, igen.
1: Vagy nem tudom én, Betis meccse. Igen, de én azt gondolom, és a másik, hogy a Liverpool és a Real Madrid. Tehát a Real Madriddal nem lehet versenyezni. Tehát a Real Madrid 15-ös BL győztes. Tehát az egy más talapzaton van. Tehát,
0: csak egy oldalvágás. Mi volt az a megjegyzésed az előbb, hogy akármilyen körülmények között. Ugye az történt, ez múlt héten történt ez a mérkőzés, vasárnap, és ugye kiállították viszonylag korán a Real Madrid egyik védőjét, és onnantól kezdve egyel kevesebben voltak. Végig 1-0, aztán 2-0, majd néhány perccel, 2 perc a befejezés előtt szépített a Real Madrid. Mi volt ebben a olyan körülmény?
1: Hát abban, hogy az Atletico-nak már az első félidőben 9-en kellett volna maradnia. Két olyan brutális szabálytalanság volt, ami én életemben, és a hosszú sportújságíró pályafutáson van, csak a hallgatónak mondom, hát te tudod, azt, hogy csalás le nem írtam. Most lemerném írni, hogy csalás, mert hiszen van VAR-szoba. Tehát ott a Bellinghamnek és a Valverdének.
0: Hát ő végig is háborgott az egész, ha megnézted, az egész meccsen benne volt az a
1: hát persze, hogy megnéztem, de egyszerűen nem is tudom elképzelni. Tehát se a Bellingham elleni elkövetett merénylet, és a Valverde elleni merénylet is, az...
0: De ilyen az Atletico, mióta tudjuk az eszünket. Mert én tudom, nem olyan régen tudom, mint te, de elég régen tudom, mindig ilyen volt.
1: Az rendben van, de vannak olyan fal, tehát ez, de tudjuk jól, más vonatkozások is vannak, hogy más nem mondjak. Lionel Messi-t az első meccsen ki kellett volna állítani. 1000% nincs, ez nem vélemény. Ez olyan brutális fault volt, ha akarta, hanem ezért mást 100 esetből 99-szer leküldenek. Na most ilyen volt a Bellingham ellen is, és ilyen volt a Valverde ellen is. A csoda az, a Valverdét ugyan vizsgálják, mert maradandó, nem tudom mi, mennyi időre, lehet, hogy nem esik ki, lehet, hogy nem. A csoda az, és a Real Madrid felsóhajthat, hogy nem ennek sérül. A kettőnek, mert ez a kettő, ez arra irányult, azt nem mondom, hogy szét akarta rúgni, hogy örökre megsérüljön, de hogy brutálisan, szándékosan, hogy na itt nincs tovább, mármint itt penge nem lesz, meg nem tudom, szóval mind a kettő gondolkodás nélkül piros lap volt, és az a probléma, hogy ezt a varszobában megnézik, az elsőnél még a bíró a Bellinghamnek adott sárga lapot, ami egészen, szóval az hagyja abba, és a Mourinho-nak igaza van, hogy ez az ember alkalmatlan. Tényleg abba kéne hagyni, mert aki ebből azt látta, hogy a Bellinghamnek sárga, akkor visszatette, és amikor mindenki biztos volt benne, Attila, hogy nincs más, mert ki kell állítani, ha nem vette észre, akkor adott egy sárgát, a második esetben pedig a varszoba még csak rá se szólt, és még sárga sem volt, és a Valverdének a lába a darabokra törhetett volna.
0: Igen, és ez a legcsodálatosabb egyébként a futballban, hogy emberek milliói nézik mondjuk ezt a mérkőzést múlt vasárnap, és hogy egymásnak mennek kommentekben, most mondja, van platform, mert régen legfeljebb a baráti körben háborogtál egy ilyen dolgon, meg esetleg a kiváltságosok valamilyen média felületen, de azért a többségnek nem jutott ez. Most ott a lehetőség, tényleg milliók kommentelnek így vagy úgy, de ez is a futball nagy csodája, hogy mindenki tudja úgy látni, hogy ő látja. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy Iván nem jól látja, hanem azt mondom, hogy nyilván mindennek van két aspektusa, és hát itt az Atletico szurkolók nyilván ezt nem pont így látták, de én azt hiszem, hogy aki Atletico szurkoló, szíve mélyén tisztában van azzal, hogy az ő csapatának mi a filozófiája, de erről talán David Beckham többet tudna mesélni, akinek a csapat jelenlegi edzőjével akadt némi problémája korábban. Köszönöm szépen, Iván, hogy itt vagy, még egy utolsó megszólás, most már felnyom mikrosról fogunk beszélgetni, maradj velünk!

0: Hegyi Iván a vendégem itt a Retro Rádióban. Hát beszéltünk sok mindenről már, de most egy újabb közös téma, de most nem a sport, és nem a futball, és nem az irodalom, hanem Fenyő Miklós személye. Ugye Iván nagyon-nagyon jó testi-lelki barátja volt Fenyő Miklósnak. Nehéz azt a volt szót nekem mindig kimondani. A rendezvényeken nem is szoktam, hogy a bulikban, hanem jön Fenyő Miklós.
1: Hát tesz rá, tehát tőle távol.
0: Ne, ez igaz. Ez igaz, de hogy miért ezzel kezdtem, mert egy nagyon különleges dologra készülünk, háromra is egymás után. Lesz ugye egy jubileumi bemutató, amelyről majd mindjárt Iván mond néhány szót, és lesz egy táblaavatás, és lesz egy séta. Menjünk sorba, menjünk a jubileumi bemutatóhoz először.
1: Hát 25 éve volt ugye a Made in Hungária bemutatója, ami ez azért nem minden biztos, hogy te tudod, de a hallgató nem tudja, hogy egy mondatra kitérek, hogy ugye a Miki akkoriban a Hotel Mentol a Operett Színházban, hát ő nem játszott, de az ő darabját játszották, és mondta nekem, hogy nem nagyon érzi már jól magát, kéne valami más, és akkor mondtam neki, hogy tehát József Attilában van olyan régen, ugye a Nádas Szenes, mit tudom én, Vojtági, meg Törőcsik Mari, meg Bodrogi, és ezek azóta is ér, Darvas Iván gitározott ugye a színpadon, ez az egyik, és akkoriban ment egy darab, ami ahhoz hasonlított, mint a Budapest Orfeum, hogy a 20-as évektől a napjainkig, és a utolsó szám a Csavar fel a szőnyeget volt. És mondtam, menjünk el, nézzük meg. És elmentünk, és akkor mondtam, hogy hát akkor ismertem a színház titkárát, Pányuki urat, művészeti titkárát, és felhívtam, hogy megkeres, hogy Lénert tanár úrhoz bemennénk a Fenyő Miklóssal esetleg beszélgetni, és akkor viccai volt másnap, és így indult az egész, és akkor bementünk, és akkor Lénert tanár úr meghallgatta, minden első rendben van, két feltétele volt, rekettes hangja nyilván neked is a füledbe cseg, két feltétele volt, egy, hogy ez a Miki életéről szóljon, kettő, hogy a Mikinek játszania kell benne. Az első is nél is már megállt a levegő, de a második lehet, ami ki az lehetetlen. Hát ugye, tehát az... És hát ennek van a 25. évfordulója, és egy csodálatos előadás volt, sokat lát, sokszor voltam ott, egész József Attila színházzal, meg hát a Miller Zolival, meg a Méhessel, ugye, aki rendezte, a Lénert tanár úrral, a Szokolai Brigivel, a dramaturga, mindenkivel nagyon-nagyon jó kapcsolatba kerültem. És hát komolyan mondom, olyan volt egy ilyen előadás, mint hogy egy rockkoncert lett volna. Tehát, hogy örjöngött a közönség. 20 percet rá kell tenni, mert 20, tehát a előadás véget ért mondjuk 10-kor, 10 óra 20 előtt ott senki, és ha nem kezdik el lecsukni, akkor még ma is ott vagyunk. Tehát igen. Hát ez az egyik. És hát én azt gondolom egyébként ezzel kapcsolatban, hogy azért annál nagyobb elismerést valaki nem kaphat egy művész, mint hogy a saját életéről. Hát Tasnádit ki ne hagyjuk, aki írta, ugye, egy zseniális szerző. De hát igen, tehát hogy egy művész ennél nagyobb, hogy életé megélt, hogy ő maga, az ő maga életéről szól egy darab, és ezzel nem tudom én, ezt több százszor játszották, és ha nem veszik le, most már újra játsszák, de ugye levették, amikor egy időben. Hát szóval ez azt hiszem, hogy az ő pályafutásának megkoronázása, pláne, hogy még film is lett belőle, de az már nem jó volt, de nem szerintem a színház nagyobbat szólt, mert olyan még nem volt.
0: És emléktábla.
1: Akkor, emléktábla. Hát ugye lesz egy emléktábla avatás október 1-én, amelyet ugye egyrészt, amelyen ugye a...
0: 11 órakor már gyorsan megnéztem itt a telefonon.
1: Igen, Tóth József, a 13. keleti polgármester, örökös polgármestere, és hát természetesen a család. Na, ez erről nem sokat mondok, mert itt az ember, itt elmegy a hangom. És aztán délután 3-kor aznap lesz egy ilyen séta, amely engem kértek fel, hogy én beszéljek, hogy különböző helyszínekről a Pozsonyi út, illetve hát a Szent István Park környékén, noha én nem, tehát hogy mondjam, amikor én a Mikit megismertem, a Naphegyen laktam, csak annyiban vagyok, 13. keleti, bár sok, a 13. tévében, meg 13. újságban már nem tudom mióta írok, meg szerepelek, de a 13. kerület azért igazi, mert mindig a Mikivel ő nem volt hajlandó följönni a Naphegyre, vagy csak ritkán, és mindig hát nem kellett, mert te ismerted azt a lakást, tehát ugye a konyhába ültünk.
0: Igen, a konyha volt a nappali, ott a lakásban, igen.
1: Igen, tehát a konyhába üdögéltünk, ha hazajött a dió, akkor bement a cselédszobába, át a konyhán, és ez körülbelül ez. És mindenki, tehát aki arra járt, és hát még egy dolog, hogy ugye sok lakás volt a Szent István Parkban, ahol a Miki lakott, de szerintem a legemblematikusabb lakás az voltam, amikor a harmadikon lakott, ugye a Balzak utca sarkán, és ugye azt nem tudom, azt valószínűleg láttad, de ugye a lépcsőház tele volt firkával.
0: Hogy? De Dali született erről az Aréna című lemezen, lépcsőház. Hogyne? Tele a lépcsőház. Levelek a falon, ez a dal címa.
1: De tel is tele, és a harmadikon véget ért, tehát a negyediken már tiszta volt a fal, és sokszor a rajongók konkrétan, úgyhogy nem hívta őket senki, és nem cargattak senki, tehát a ház lakói nem voltak boldogok, de ott ültek a lépcsőkön. Hát de konkrétan ott ültek emberek, ültek, és hátra jön a Miki. Nem törtek be, és nem a harmadikon ültek, már a földszintől. Most ezt el tetszik tudni képzelni, hogy a három emeleten ülnek palik, csak úgy, hogy valami történik.
0: Megjön egyszer csak Fenya Miklós, hazajön.
1: Vagy jön
0: hozzá
1: kijön.
0: Valaki. Igen, abszolút. Igen,
1: és ott, és akkor át kellett ha Miki nem lift, ha elromlott a lift, akkor nagy baj van. Na akkor, hát ott nem lehetett lejönni.
0: Hát ez is része volt a magyar zenei kultúrának, és egy pici appendixet hadd tegyek hozzá, egy kis kiegészítést, mert itt nagyon sok minden megjelent a emléktáblá helyével kapcsolatban. Ugye a ház, ahol az utolsó éveit töltötte Miklós, az egy gyönyörű ház egyébként, ha egyszer valakinek módja van, nézze meg. Bár nem akarok erre biztatni senkit a későbbiek tükrében, de hogy ott a ház lakói nem járultak ahhoz hozzá, hogy arra a házra tegyék ki ezt a bizonyos emléktáblát. Az ő magyarázatuk nem teljesen az volt, hogy ne, vagy kérésük, vagy válaszuk, hanem az, hogy egy évet várjunk, és megnézzük, hogy mi lesz a reakció, mert hogy mikor elment Miklós, akkor a rajongók ott a ház egyik első traktusába elhelyeztek mécseseket, több százat egyébként valóban, de ez nem zavart senkit, ott a házmester, vagy a házgondnoka vigyázott rá, kidobta, amik már elszáradtak virágot, tehát, hogy valóban egy kicsit ilyen kegyhely lett belőle, de hát ez valamiért a lakók számára ijesztő volt, én nem ítélkezem sem a lakók fölött, se senki fölött. A mellette lévő ház, pontosan a két ház közötti része, a 40-es szám elé várjuk majd azokat, akik együtt emlékeznek velünk 11 órakor, és az Iván féle séta pedig 15 órakor kezdődik szintén ugyanazon a napon. Iván, köszönöm, hogy eljöttél, tudnám folytatni.
1: Köszönöm ezt. A meghívást, és ez nincs jelentősége, szerintem, mint hogy mind a kettőbe otthon
0: van,
1: volt.
0: Így van, úgy, így van, hogy, pontosan. Igen. Köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy folytathatjuk. Önöknek pedig nagyon kellemes vasárnapot, a műsorunk természetesen folytatódik tovább, hiszen a Retro Rádióban mindig történik valami.

Ez volt a Retro Rádió Társaság című műsorának mai adása. Három közreműködő a segítői oldalon, DJ Hori, illetve Roland, valamint Széchenyi Ati, mindhármajuknak végtelen hálával tartozom a mai műsorban nyújtott munkájukért. Találkozunk jövő héten pénteken este 8 órakor a Fergetek Partiban. Köszöni a figyelmet, Várkonyi Attila, DJ Dominik. Nem tudom, miért beszéltem ilyen személyben és számban magamról. Én köszönöm szépen nektek, önöknek. Legyetek jók, legyenek jók. Búcsúzik a házigazda, és búcsúzik az egész stáb. Találkozunk jövő héten pénteken. Viszlát!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már nem használható az oktatási azonosító bérlet vásárláskor. Semmi sem állítja meg a nemzetközi turizmust. Holnap jön az északírek elleni meccs. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fontos változás a diákbérleteknél, már nem használható az oktatási azonosító. A MÁV csoport arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes bérlet vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni, illetve a papíralapú bérletre ezt kell ráírni. Az oktatási azonosító használatára adott türelmi idő júniusban lejárt, így az ezzel kitöltött bérletet már nem fogadják el. Akinek még nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. A kedvezményre való jogosultságot pedig külön igazolni kell. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem állította meg a nemzetközi turizmust. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett, a korábbi 3-4 helyett már csak 1-2% globális turisztikai növekedést vár az idei évre. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüst érmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab. Rabot bocsátanak ki. Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán, holnap este pedig Észak-Írország vendége lesz. A házigazdák győzelemmel kezdtek Georgia otthonában, a 99. percben szerezték meg a 3 pontot. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Sallai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó holnap 20:45 Ekkor kezdődik. Derült időnk lesz, emellett csak kevés gomoly felhő képződik. Ugyanakkor észak-észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A csúcsérték 21 és 25 fok között alakul. Késő estére többnyire 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Holnap a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot, ezt a délutánt is megtöltjük a legnagyobb kedvencekkel, csupa csúcsminőségű slágert válogatok önöknek, Robbie Williams-é már a címében is az jön, a Supreme, itt lesz Cserháti Zsuzsa és Rick Astley, Take Me To Your Heart.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Charlie nem lassít, múlt hétvégén Erzsébet ligeten, aztán Vácot, pénteken Dunaszerda helyen játszottak, szóval nem mondhatjuk, hogy nagyon pihenősre vették volna a szeptembert. Közben meg persze már a nagy karácsonyi koncertre is készülnek, az majd Budapesten lesz, de addig még előttük áll jó néhány emlékezetes este és pár ezer kilométer. Előttünk meg még itt a vasárnap délután nagyja, amit pont hogy a legnagyobbak társaságában töltünk, mert itt lesz a Micsoda Buli a Hungáriától, a felülmúlhatatlan Queen és a Friends Will Be Friends, és az angol Erasure, akik újra definiálták tulajdonképpen az elektronikus popzenét, ez az I Love to Hate You.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Pink és a So What. A tegnapinál talán egy picit több felhő van felettünk, de csapadékra továbbra sem kell számítani, és hát azért napsütés is jut még bőven erre a mai délutára, mint ahogy egy jó nagy csokor sláger is. Szeptember 27-e van Adalbert napja. Ha van ilyen ritka nevű ismerősük, családtagjuk, vagy esetleg van valaki, aki szülinapot ünnepel, akkor ma is jöhetnek az SMS-ek a 0620-22-22-122-esre. Aki egyébként ma szülinapos, az olyan nagyságokkal osztozik ezen a napon, mint az 1921-ben született Jancsó Miklós, Kossuth-díjas filmrendezőnk, vagy a Grammy-díjas amerikai rockénekes színész Meatloaf, aki ma lenne 79 esztendős, az Oscar-díjas Gwyneth Paltrow pedig az 54-et tölti. Billy Idolnak majd csak novemberben lesz a következő, a 71-dik, bár a 80-as évek végén ő biztos nem gondolta, hogy ezt meg fogja érni, azért akkor elég mély gödörbe került, erről kendőzetlenül vallott önéletrajzi könyvében is, de aztán szerencsére sikerült megszabadulnia a káros szenvedélyeitől, és most már csak a rock and roll az ő dózisa. Ez a White Wedding itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az otthon itt van, Roy és Ádámtól. Az infók meg szintén itt vannak, az utakkal kapcsolatban néhányat hadd osszak meg önökkel. Fontos lehet, az M0-ás déli szektorában a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es felé vezető oldalon csak egy sáv járható, a 23-as kilométernél kb. 2 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Gyalogos átkerőhelyet építenek Vecsés belterületén a 4-esen, a 21-es kilométernél útszűkület van, alkalmanként félpályás lezárás, emiatt hosszabb menetidővel kell számolni, és egy műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat a 42-es főúton, Báránd és Földes között. Itt is félpályán lehet csak közlekedni. 06-20-22-22-122. Ez a mi SMS számunk. Figyelmesen vezessenek, közben meg hadd jöjjön egy kis rock. Elképesztő belegondolni, hogy a Scorpions Rudi Schenker és társai még 1965-ben alapították Hanoverben, úgyhogy jelenleg is tart a Coming Home 60 Years of Scorpions elnevezésű világturné. Ugyan jó néhány állomást most elhalasztottak, pontosan nem lehet tudni, hogy miért, egészségügyi problémákra hivatkozva, de ezeket mind átrakták a következő évre, úgyhogy reméljük mindenki fitten tér vissza a színpadra, és megy ez még tovább. Ez tehát a Scorpions és a Rock You Like a Hurricane.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy ének nélküli darab igazi slágerlistás siker legyen, de mondjuk így volt ez például jó néhány Vangelis szerzeménye, vagy a Beverly Hills-i zsaru zenéjével, és 95-ben Robert Miles dallamaival is. Ez volt a Children. A folytatásban azért lesznek itt énekhangok is természetesen. A Ladánybene 27 sem rejti véka alá, hogy nekik mi is kéne igazán. Ebben nincs köztünk vita, mi is elfogadnánk. Aztán itt lesz Jennifer Page. Jön a Crush itt a vasárnap délutáni válogatásban. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Az előttünk álló héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Telefonokat akartak becsempészni az egyik fővárosi börtönbe. Magyar győzelem a legendás Spartatlonon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. A pénzt nem kell külön igényelni, a Magyar Államkincstár a NAV adatai alapján automatikusan folyósítja. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár, személyenként egy jármű után. A teljes összeg 20 ezer forint, amelyet 4 részletben fizetnek ki. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak odautalják a pénzt, mások postán kapják meg. A jogosultságot a jármű nyilvántartás alapján állapítják meg. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. 17 embert lőttek agyon egy dél-afrikai ivóban. A támadás Johannesburg közelében, Védala településen történt tegnap este. A rendőrség szerint a fegyveresek először a kocsma előtt tartózkodókra nyitottak tüzet, majd odabent folytatták a lövöldözést. 13 férfi és 4 nő a helyszínen életét vesztette. További 15 embert lőtt sebekkel vittek kórházba. A támadók gépkarabélyokkal és pisztolyokkal voltak felfegyverkezve. Az indíték egyelőre ismeretlen, a rendőrség hajtóvadászatot indított. Fantasztikus magyar sikere a legendás Spartatlonon. Bódis Tamás végigvezetve új versenycsúccsal nyerte meg az Athén és Sparta közötti 246 kilométeres ultrafutó versenyt. A 38 éves magyar futó valamennyi ellenőrző ponthoz elsőként érkezett, és végül Leonidas spártai szobránál ünnepelhette győzelmét. Bódis nem először hódította meg a világ legkeményebb ultraversenyét. 2019-ben is ő nyerte a Spartatlont. Idén kirobbanó formában versenyez. Korábban pályacsúccsal győzött az NN Ultra Balatonon, és a 100 kilométeres magyar rekordot is megdöntötte. Sok napsütés lesz, csak kevés helyen jelenhet meg gomoly felhő az égen. Észak-észak-nyugat felül azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Kellemes 21-25 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Holnap reggel helyenként pára és köd nehezíti a látást, ezek feloszlása után azonban ismét napos, száraz idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad. A hét első munkanapján délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, egy jó kis vasárnap délutánhoz hozzátartoznak a kedvenc slágereink is. Lazuljunk egyet az óceán partján, még ha csak képzeletben is, a Ladánybenével. Jön Lady Gaga és Bradley Cooper duettje, a Shallow és Stevie Wonder, Part-Time Lover.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Moho Sapiens és az Angyalbőrben. Aki még volt sorkatona, annak tuti van pár emlékezetes sztoria erről az időszakról, és attól függetlenül, hogy kiben milyen nyomot hagytak azok a hónapok, vagy régebben ugye évek, az biztos, hogy a nagy sikerű sorozat alkotói ezekből az élményekből és történetekből is táplálkoztak. De szerencsére ezt a vasárnapot nem kötelező surranóban tölteni, meg talán fogkefével sem kell felsikálni a körletet, úgyhogy inkább vegyük pihenősebbre. Ez persze nem jelenti azt, hogy nélkülöznénk a tempót. Ricky Martin érkezik már is a 98-as foci VB dalával. Micsoda sláger lett belőle, tulajdonképpen azonnal. La Copa de

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, It's Raining Man Jerry Halliwelltől, előtte meg nagy esők a 67-es út mentén a Republiktól, ezek voltak az esős slágereink, de odakint ilyesmit az elkövetkező napokban nem nagyon fogunk tapasztalni, bár nyilván nem lehet válogatni, de én azt szeretem, amikor hétközben esik, a hétvége meg szép napos. Viccet félretéve, jöhetne bármikor, ránk férne még az ősz folyamán. Az üzenetek viszont jönnek, Robert Miles kapcsán beszéltünk az olyan slágerekről, amikben nincs ének, ezt egészítette ki Zsolt Kiskunhalas, aki azt mondja, Jean-Michel Jarre nevét is meg kell említenünk itt. Zsolt, tökéletesen igazad van, és köszi, hogy ma is velünk vagy. Marika meg azt írta Lábatlanról, hogy a férjének Bandinak szeretne egy slágert küldeni, nyugdíjba vonulása alkalmából. Jöhet a pihenés, 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A kommunárccal megyünk már is tovább. Don't leave me this way!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Well Hello és a Halott Pénz közösen emlékeztek arra, hogy milyen volt Sopronban. Nos, jelenleg arra felé közlekedés szempontjából úgy néz ki, hogy minden oké, viszont az M6-oson történt egy baleset a Budapest felé vezető oldalon Iváncsa térségében, a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aztán az M0-ás déli szektorában a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es felé vezető oldalon csak egy sáv járható, a 23-as kilométertől kb. 2 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, és a 42-esen Báránd és Földes között még mindig egy műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat. A 18-as kilométernél szintén félpályás lezárás van. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A vasárnap délutánt meg gurítjuk tovább Reginával, itt lesz a Day by Day, és ez a sláger, ami elképesztő áttörést hozott Eddie Grantnek, hiszen 82-ben 9 héten át szerepelt a top 40-ben az Egyesült Királyságban, emellett meg csomó más országban, például Belgiumban, Írországban, és még Új-Zélandon is number one tudott lenni. Ez az I don't wanna

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, igazán monumentális, amikor a legendás dalszerző és énekes Albert Hammond megírta a One Moment in Time-ot, már akkor tisztában volt vele, hogy senki más nem lesz képes tökéletesen elénekelni, csak Whitney Houston, és szerencsére nem nagyon kellett győzködni, hogy elvállalja, ez így lett 100%-os. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán itt lesz velünk egy másik legenda, Korda György. És a lüktetésre rácsatlakozik a Csumbamba is. Szól a Tap Tampén itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A kata kiterjesztésén dolgozik a kormány, mélységi világbajnokságra készül a világrekorder magyar búvárúszó, kellemes őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek, szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék, emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházások valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Ma van a turizmus világnapja, ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben, szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával egészen szeptember 30-áig országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat és kalandjátékokat is. A mélységi világbajnokság következik Törőcsik Zsófia számára. A világrekorder Szicíliában készült a szerdán kezdődő ciprusi világbajnokságra, ahol a mélységi merülések mellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a fizikai erősítésre is. Törőcsik szerint érezhetően jobb formában van, mint néhány hónappal ezelőtt. A szicíliai edzéseken nagy hullámokkal és erős mélységi áramlatokkal is meg kellett küzdenie, ami szerinte mentálisan is megerősítette. A szabadtüdős búvár Szicíliából már Ciprusra utazott. A világbajnokság szerdán kezdődik Limassolban. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, szállunk is tovább a zene szárnyain, hogy ezt a talán kissé kopottas kifejezést használjam, de attól még igaz, viszont ehhez először ki kell ugrani a reptérre. Onnan indulunk Korda Györggyel, aztán jön a Daft Punk és a Gypsy Kings, és ez a Volare.
4: Penso con sueño para sí.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerelemre születtem Zoltán Erikától. Hát ez alig, ha nem így is van, de hát alapvetően nem igaz ez mindannyiunkra. Nagy szerelmes slágerek a vasárnap délutáni kínálatban is lesznek, még amellett, hogy utazunk például a Totóval Afrikába, vagy egy nyaralásra a Carpe Diem álom hajóján. De előtte jöjjön a legszebb dolog, a Più Bella Cosa Eros Ramazzottitól, amit az akkori barátnője, később felesége, a svájci modell műsorvezető Michel Hanziker ihletett. A videóklipben is együtt szerepelnek, ott bolondoznak a tengerparton, de hát ott nyilván nem kellett színészkedniük, hogy megjátsszák a boldogságot. Aztán egészen fura, szinte filmbe illő dolog történt velük, erre igazából csak sok-sok év után derült fény, amikor Michel megírta az önéletrajzi könyvét, behálózta őt egy szekta, elidegenítették a családjától, és akkor váltak el Eros Ramazzottival. Szerencsére, ha nem is könnyen, de ott tudta őket hagyni, nem használt teljesen az agymosás, és mostanra rendbe jött az élete, egykori férjével is remek kapcsolatot ápolnak újra, és már boldog nagyszülők is, hiszen első unokájuk, Cezáre már 3 éves, szóval csak jóra fordultak a dolgok, ez viszont még szerelmük kezdetéről szól. Ez tehát a Più Bella Cosa.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát ha van abszolút himnusza a semmit tevésnek, a pihenésnek és a tökéletes lustálkodásnak, akkor ez az. Bruno Mars slágere, a lusta dal, a lazy song. Mikor, ha nem vasárnap délután, ilyenkor a legaktuálisabb és a legautentikusabb. Persze pihenni nem csak a kanapén eldőlve lehet, de néha ez is belefér. Vagy éppen lehet, hogy még ünnepelni való is akad, sőt egészen biztos, mert jött egy ilyen üzenet. Sziasztok, Marcis Norbertnek szeretnénk küldeni Csömörre egy slágert születésnapja alkalmából. Sok puszi neki, Szilvitől, Sanyitól és Zolitól. Én is nagy szeretettel gratulálok, nem tudom, hogy a tortán a gyertyákat már sikerült-e elfújni, de akkor innen is kívánom Norbert, hogy a következő éved is legyen mondjuk olyan pörgős, meg energikus, na meg olyan izgalmas, mint ez a sláger. Ez a Pointer Sisters és az I'm So Excited.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Gringo Star és a Pálinka Sunrise. Ha jó magyarosan készítenénk el a klasszikus Tequila Sunrise-t, akkor menne bele a pálinka, a narancslé és a grenadin szirup. Hát lehet, hogy én ezt ebben a formában passzolnám, de lehet ebből alkoholmenteset is keverni, akkor a tömény ital helyett némi gyömbért javasolnak a mixerek. Na ezt viszont akár most is szívesen elkortyolgatnám. Ez jó ilyen sofőrkoktélnak is. Az utakon óvatosan, a korábbi baleset helyszínén az M6-os autópályán Budapest felé, Iváncsa térségében már megindult a forgalom, de azért némi fennakadásra még számítani lehet. Aztán az M0-as déli szektorában a Ráckevei Dunahídon hídjavítás miatt az M1-es felé csak egy sáv járható továbbra is, a 23-as kilométernél kb. 2 kilométeres a dugó. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, figyelmesen vezessenek. Most meg jöjjön az a hang, ami biztos, hogy nem a grenadin sziruptól lett ilyen korcos, de lehet, hogy nem is a gyömbértől. Joe Cocker énekel, Unchain My Heart!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Genesis és a Jesus He Knows Me. Phil Collinsék nem kímélték a TV prédikátorokat, Amerikában már a 80-as évektől is gombamód szaporodtak a tévés ige hirdetők, akik gyakorlatilag hatalmas tömegektől csaltak ki dollármilliókat, hogy ők maguk aztán fényűző életet élhessenek. Jó néhány ilyen botrányra meg perre is sor került később, és hát nyilván ők voltak a legjobban felháborodva a Genesis kendőzetlen odamondogatásain. Hiába, mert ettől csak még sikeresebb lett a sláger. Én nem mondom, hogy küldöm a csoda energiát, a rádiót sem kell megérinteni, maximum akkor, ha a hangerőt tekernék majd feljebb. Minden esetre energia, de csak az a jóféle, nem a kamuvarázslat. Azért lesz a folytatásban is. Jön az Unisex! És a Pet Shop Boys! Tartsanak velem a következő órában is, érdemes lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Séta?
4: Gondoltam.
5: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
6: Indulhatunk.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Több rendőr az utcákon, családi tragédia Győrben, medvéket észleltek a magyar-ukrán határnál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változással összesen több mint 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és az egyes minisztériumoknál, ugyanakkor továbbra is a készenléti rendőrség teljesít szolgálatot. Halálos családi vita Győrben, egy apa konyhakéssel mellkason szúrta fiát. A rendőrség tájékoztatása szerint szombat este érkezett a bejelentés a késelésről. A sérült férfit kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrök a helyszínen elfogták az apát, majd kihallgatását követően őrizetbe vették. A hatóság kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását az ügyészségnél. A tragédia pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. Két nagytestű medvét észleltek a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerás rendszere. A medvék a Tölgyes erdő irányába haladtak. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságot kért a környéken élőktől. Arra kérik a lakosságot, hogy a térségben mindenki legyen körültekintő, és kerülje a vadállatok megközelítését. Kelták és germánok költöznek be egy hét végére az Aquincumi Múzeumba. Október első szombatján és vasárnapján rendezik meg a barbár napokat, ahol hagyományőrző csapatok mutatják be az egykori törzsek mindennapjait, öltözetét és fegyvereit. A fővárosi rendezvényen lesz növényi festés, fazekasság, nemezelés és kézműves foglalkozás, de régészeti előadások és különleges tárlatvezetések is szerepelnek a programban. A hétvégét vadászmadár bemutató gyógynövénysét, a bátorság és kincskereső játék is színesíti. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is köd képződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még erre az órára is tartogatok nagy ágyúkat és nagyszerű slágereket, úgyhogy ideje belevágni. Meg is tesszük a Roxette-tel, aztán jön a Blue és az All Rise, de lesz még Unisex is, sőt a Pet Shop Boys sem marad ki. Always on my mind.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha éppen nagy utazásban, vagy csak egy kisebben vannak, akkor is óvatosan, sokan most tartanak hazafelé a gyönyörű napos hétvégénk vége felé kanyarodva, de még azért nem értünk teljesen a finishbe. Egyébként úgy néz ki, hogy az egész jövő hetünk hasonlóan kellemes lesz. Igen, még a jövő hétvége is hoz majd 23 fokot, szóval gyakorlatilag lemásoljuk a mai meg a tegnapi napot, de ez legyen a legnagyobb bajunk így szeptember végén, vagyis akkor már majd október elején. Most viszont még lesz nyári hangulat, a bikini modellnek is kiváló Sabrinával, aztán indítjuk a Banzáit a Bonanzával, Shania Twain meg felhúzza a cowboy csizmát, megbillenti a Stetson kalapot és énekel is Donny

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Spinning Around Kylie Minogue-tól nem csak ő pörög tovább, hanem a már veteránnak számító Los Lobos együttes is. Jelenleg is tart a Brotherhood elnevezésű turné Észak-Amerikában, és olyan energiával nyomják, mintha meg sem érinteni őket a tény, hogy túl vannak ők azért már az 50 éves jubileumukon. Velük megyünk most vissza 87-be, amikor a La Bamba című film zenéjén dolgoztak, és ehhez ugye Richie Valens dalait, így a következőt is, na meg persze magát a La Bambát kellett újra felvenni, és a zenekar tagjai elképesztő nyomás alatt voltak, mert a producerek azt akarták, hogy a felvételek 100%-osan visszaadják az 50-es évek nyers tinédzserkori rock'n'roll feelingjét. A probléma csak az volt, hogy a Los Lobos tagjai akkora már dörzsölt 30-as években járó klubzenészek voltak, akik precízen technikásan játszottak, és a stúdió mogulok szerint túl felnőttesen és túl jól muzsikáltak, szóval ahhoz, hogy elérjék a kívánt kissé fésületlen, meg kapkodó hatást, azt találták ki, hogy a zenekar tagoknak körbe-körbe kellett rohangálniuk a stúdió körül, hogy kicsit kifulladjanak és felpörögjön az adrenalin szintjük, a dolog pedig működött. Ráadásul, amikor ennek a slágernek a fő éneksávjait vették föl, akkor a banda basszusgitárosa Corrado Lozano éppen tojásrántottát sütött a stúdió melletti konyhában, csak hogy az elszívó berendezés nem működött tökéletesen, így a füst meg a gőz beszivárgott a feléneklő helyiségbe, ahol éppen Cesar Rosas volt soron, jól meg is kaparta a füst a torkát, de hát ahelyett, hogy abba hagyta volna, inkább tovább nyomta, mert érezte, hogy jót tesz ez a rekedtség a dalnak, úgyhogy tulajdonképpen egy elfüstölt stúdió konyhának, meg egy adag mexikói tojásrántottának köszönhetjük a dögös, karcos rock'n'roll hangzást. Lesz tehát a Los Lobos, és a Come On, Let's Go!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehet zöld az ég Varga Viktortól, leginkább kék lesz a következő napokban is. Még a nagy kabátot nem kell előkaparni a szekrény mélyéről, de azért már muszáj picit rétegesebben öltözködni, a hajnalok már meglehetősen hidegek tudnak lenni, még akkor is, ha délután meg akár egy szápolóban is lehet flangálni. Nehogy most fázzunk meg, amikor élvezhetnénk az ősz szépségeit. Milán küldött üzenetet még, ő az édesanyját, Tolnai Dórát köszönti sok szeretettel a testvérével, Julcsival együtt, születésnapja alkalmából. Üzenik, hogy nagyon szeretik, és ne aggódjon, az a 45 még semmi, sok puszi neki. Hát persze, hogy semmi, meg se kottyan, tapasztalatból mondom. Virág pedig azt írta, hogy minden sorstársának szeretne valami kellemes slágert, mert ő most is szolgálatban van, de már csak 8-ig, addig meg kitartást mindenkinek, aki dolgozik. Neked is, kedves Virág, ez meg tényleg az igen-igen kellemes kategóriába tartozik. Suzy Quatro és Chris Norman, ez a Stumbling In.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Cool and the Gang és a Cherish. Bár a hosszú évtizedek alatt sokat változott a zenekar tagsága, és hát sajnos néhány kulcsember már el is hunyt, de a banda motorja és névadója, Robert Cool Bell, basszusgitáros, 75 évesen is minden egyes koncerten ott áll a színpadon, és vezeti a legénységet, és mellette a mai napig ott van az eredeti dobos, George Funky Brown is, szóval ha ők ketten adják a biztos alapot, akkor már nagy gond nem lehet. És ugyanilyen lelkesen áll be a keverőpult mögé minden vasárnap Tóth László is. Ő következik mindjárt, érkezik a két órás zenei időutazás, a Pop Tarisznya. Én pedig megköszönöm a figyelmet, Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Az oktatási azonosító már nem használható bérletvásárláskor. Magyar örökségdíjat kaptak az úszók, hajnalban többfelé leszáll a köd. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Fontos változás a diákbérleteknél, már nem használható az oktatási azonosító. A MÁV csoport arra figyelmeztet, hogy a kedvezményes bérlet vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni, illetve a papíralapú bérletre ezt kell ráírni. Az oktatási azonosító használatára adott türelmi idő júniusban lejárt, így az ezzel kitöltött bérletet már nem fogadják el. Akinek még nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni. Adnia, a kedvezményre való jogosultságot pedig külön igazolni kell. Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüstérmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab. Robot bocsátanak ki. Magyar örökségdíjat kapott az Európa-bajnok magyar férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres csapat augusztusban Párizsban sporttörténelmet írt. Az Európa-bajnokságok 100 éves történetében első magyar váltóként nyerte meg a számot. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián Németh Nándor és Szabó Sebastian vette át. Derült időre készülhetünk, hajnalban többfelé lesz köd. A részleteket azonnal mondom. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Pop Tarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádió.

azok a 80-as évek. Bizony, a 80-as években jó néhány nagy sláger volt. Éppen ezért arra gondoltam, hogy a mai alkalommal itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában elsősorban a 80-as évek sikereiből válogattam és válogatok az elkövetkezendő előttünk álló közel két órában. Remélem, akik velem tartanak, ugyanúgy élvezik majd a régi-régi nagy slágereket, amit annak idején a 80-as években fütyültünk, daloltunk, sőt mi több, még táncoltunk is rá. Szóval induljon a 80-as évek partija itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. If you wanna be rich, you've gotta be a DJ. Ez a Soft Cell. És a Tate in Love.

0: Ez volt a Tate in Love, és ez volt a Subtel
1: Radio.
2: Pop-tarisznyi.
1: Bétót Lászlóval. Bétót Lászlóval.
0: Azok a 80-as évek. Jönnek a nagyslágerek, és túl sok ismeretlen nem lesz közöttük. Úgyhogy akár végig is lehet táncolni ezt a kora estét. Itt a Retro Rádióval, a Retro Rádióban a Pop-tarisznyával. A Shocking Blue játszott az eredetit, aztán jött a Bananarama fantasztikus feldolgozása, és ez még mindig a Venus.

Az eredetit, ahogy a dal elején említettem, a Shocking Blue játszotta, a Bananarama feldolgozása pedig legalább akkora siker, akkora sláger volt, mint maga az eredeti. Ez volt a Vénusz. A Vénusz és a dal után pedig egy újabb dal, egy újabb nagy sláger. 1980-ban készült egészen pontosan. Ez az Ice, Ice Baby. Ice, Ice Baby. És a Vanilla Ice.

0: Ezzel a dallal indult a 80-as esztendő. Where to your mother? Ez az Ice Ice Baby. És Vanilla Ice. Sidney Ford, bár így kevesebben ismerik még Amerikában is, Sidney Youngblood. Ez a művész neve, amerikai német énekes. Fantasztikus lágereket gyártott, és főképpen Amerikában volt nagyon-nagyon népszerű. A 80-as években és még a 90-es évek elején is. Legnagyobb slágerét 89-ben énekelte lemezre. As is If Only I Could.
1: Homo brothers joining our hands.
0: Hey, Sydney Youngblood.

0: If only I could. Ő volt Sydney Youngblood.
1: Believe me, believe me. Oh yes, it's ladies' night.
0: Megmutatja szépségét és ügyességét október 10-én a 7. Aréna Retro Partin. Ez a hölgy, kinek neve? Spanya. Ez is egy nagy-nagy sláger, tán a legnagyobb Spanyától. Ez a Call Me. És imád a Spanya. Hey!

0: Spanya és a Call Me. Jeff Lynne volt a motor, az ötletadó gazda és a dalok szerzője. Bár az ILO-ban, az Electric Light Orchestra-ban ott volt Roy Wood is, aki szintén gitározott, akár csak Jeff Lynne. Ontották a slágereket. Az egyik legnagyobb következik most, itt a Poptarisznyában, a Retro Rádióban.
1: Clap your hands! Now!
0: Ez az ILO, az Electric Light Orchestra, és a Hold Tight.

0: Ez volt az Electric Light Orchestra, és ez volt a Hold on Tight
1: Radio.
2: Pop Tarisznyó.
1: Bíthót Lászlóval.
3: Bíthót Lászlóval.
0: Kori és a Happy Gang. Kori is ott lesz az arénában október 10-én. És biztos, hogy énekli ezt a dalt is, mert végül is ez volt az egyik legnagyobb sláger a Happy Gangnek. Ez a fiatal szerelem.

Gondolom nem csak nekem, másnak is vannak kedvenc dalai különböző évekből. Nos, nekem 1986-ban ez a dal tetszett a legjobban. Bruce Hornsby és a Range. The Way It Is. 86-ot írunk.

0: Bruce Hornsby és a Range. 86 egyik legnagyobb slágere volt ez a dal. The Way It Is.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottorisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

Ákos és Inti, ez a TNT. Dobrádi Ákos is velünk lesz a TNT-ből október 10-én. Ez a titkos üzenet.

Ez volt a titkos üzenet és a TNT. Robert Palmer 1980-ból.

John M. Mary. Ő volt Robert Palmer. Visszatekerjük az időt 1966-ig, aztán 76-ba ugrunk, és utána jövünk vissza 80-as évekbe. Mert hogy a poptarisznya a mai alkalommal itt a Retro Rádióban elsősorban a 80-as évek nagy slágeréből áll. Szóval 1966. szeptember 24-től egy hónapon át vezette a londoni slágerlistát Jim Reeves fantasztikus dala, aki sajnos 1964 óta már nincs közöttünk, 64. július 31-én halt meg Jim Reeves.

Ez a Distant Drums. És ez number one volt 1966. szeptemberétől egy hónapon keresztül Londonban.

James Travis Reeves, ez volt az ő teljes neve, 1923-ban született, és ezzel a hanggal uralta Amerikát, uralta Európát, az egész világot, hiszen gyönyörű dalai voltak, és hangja valóban csodálatos volt. Szóval ez volt az a dal, amely 1966. szeptember 24-től egy hónapon keresztül vezette a londoni slágerlistát. Ez volt a Distant Drums. És már is 76-ban vagyunk. Egész szeptemberben, egészen október 9-ig ez volt a number one Londonban. Ez az ABBA és a Dancing Queen.

Ez volt a Dancing Queen és a svéd Abba. Ez volt number one a londoni slágerlistán, méghozzá 1976-ban. Egy újabb number van, de ez már 86-ban jelent meg, és 86-ban szeptember egész hónapjában, szeptember 1-től annak a legvégéig. Ez a dal volt az első. Communards, don't leave me this way.

0: 86. szeptemberében egy teljes hónapon át vezette a slágerlistát Londonban. Hú, de nagy siker volt. Mi is nyomtuk reggeltől estig az akkori poptarisznyában, az akkori Petőfi rádióban. A többi nagy sláger között ez is mindig ott volt, főleg szeptemberben. Szóval ez volt a Communards és a Don't Leave Me This Way.
1: Radio.
2: Poptarisznyó.
1: Bíthót Lászlóval.
3: Bíthót Lászlóval.
4: Ah, yeah!
0: Újra ringbe szállt Császár Előd és Hopfer Dani. Vagyis az FLM. És nem csak, hogy ringbe szálltak, hanem általában minden koncerten kiütéssel nyernek is. Én remélem, ez így lesz október 10-én is, hiszen jön az arénába az FLM. Rólad álmodom.

0: Ez volt az FLM. És a Rólad álmodom.
1: Oh, what a night.
0: Mike Oldfield. És Maggie Reilly. Ez a Moonlight Shadow. Ez is a 80-as évek egyik kiemelkedő nagy slágere volt.

0: Műsorajánló.
1: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Minden, hogyha lenne egy heti értékelés, Anett, nálatok otthon a Csabival. És kapnál egy kettest arra a hétre. Mit csinálna veled ez az osztályzat?
4: Az visszavetne. Egy kettes, igen. Egy párkapcsolatban, tehát hogyha most ezt egy szemembe vágná, hogy valamiből rossz vagyok, hát az rettenet érzés.
5: Szerintem meg visszajelzés. Mert hogy ugye egy párkapcsolat sohasem ötössel működik, nem? Tehát hogy azért van, hogy hibázunk, van, hogy nem adunk el. De nekem lenne párom, és azt mondaná valaki, hogy kettes, ez az még görbül, javítsuk ki. Tehát, hogy...
3: ez az még görbül. Megmaradtak a sulis reflexek.
6: Nem jó. A visszajelzéssel van a baj, hanem a durvaság.
5: Igen,
6: szerintem.
5: A kettesnek.
6: Nem, mert az egész értékelő, mert a jegyes értékesnek, amiről beszéltünk az iskolában.
3: Miért? Hát egy párkapcsolat sok mindenből áll. Áll abból, hogy mit tudom én, például a gondoskodás. Arra is lehetne osztályzatot adni. Lehet nyilván az erotikus tevékenységre is.
4: Abból ötös.
3: Osztályzatot adni. Hát ettől is félsz. Hát mi van, ha kapsz egy hármast?
4: Már a másodikra?
3: A hármas az, igen, az erotikus együttlétre.
4: Akkor azt mondanám, hogy hazudsz.
3: De ezt a matek tanárodna sem mondtad.
4: Hát
3: hazudsz, Béla bácsi.
4: 12 éves.
6: Azt mondtad, Béla bácsi, csak hadd javítsak.
3: Igen. Most miért nem mondod, hogy hadd javítsak?
5: Megyek korrepetálásra.
3: Hármas nem rossz. Nem rossz, csak nem ötös. Hát az egy közép.
6: Igen. Olyankor elmentünk külön tanárhoz, meg ilyeneket. Ez kell.
3: Korrepetálásra.
4: Otthon, hogy járok korrepetálásra. Nem biztos, hogy kap.
3: De lehet, hogy ez még csak a fél évi, tehát évvégéig még tudsz javítani.
4: Igen.
3: Nem motiválna?
6: Még nem látszik meg a jegyeimen, de járok külön tanárhoz ebből, Csabikám.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
0: Bocskor! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Érkezik a dízel támogatás első részlete. Továbbra is lendületben a nemzetközi turizmus. A foci válogatott holnap Belfastban lép pályára. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. A pénzt nem kell külön igényelni, a Magyar Államkincstár a NAV adatai alapján automatikusan folyósítja. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár, személyenként egy jármű után. A teljes összeg 20 000 forint, amelyet 4 részletben fizetnek ki. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak odautalják a pénzt, mások postán kapják meg. A jogosultságot a jármű nyilvántartás alapján állapítják meg. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem állította meg a nemzetközi turizmust. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett, a korábbi 3-4 helyett már csak 1-2% globális turisztikai növekedést vár az idei évre. 17 embert lőttek agyon egy dél-afrikai ivóban. A támadás Johannesburg közelében, Védala településen történt tegnap este. A rendőrség szerint a fegyveresek először a kocs mellett tartózkodókra nyitottak tüzet, majd odabent folytatták a lövöldözést. 13 férfi és 4 nő a helyszínen életét vesztette. További 15 embert lőtt sebekkel vittek kórházba. A támadók gépkarabélyokkal és pisztolyokkal voltak felfegyverkezve. Az indíték egyelőre ismeretlen, a rendőrség hajtóvadászatot indított. Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán, holnap este pedig Észak-Írország vendége lesz. A házigazdák győzelemmel kezdtek Georgia otthonában, a 99. percben szerezték meg a 3 pontot. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Sallai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó holnap 20:45 Ekkor kezdődik. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is köd képződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
8: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Retro
9: Rádió. Welcome to Sunday.
10: A Kozmik féle változatot játszottam az elmúlt héten. Most az eredeti dallal indul a második óra itt a Retro Rádióban, hiszen tovább szól a Poptarisznya. Ez a Dr. Beat, és a valami bizarr dolog. 1988-ból.

Valami bizarr dolog, ez volt a Dr. Beat, ez pedig a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a poptarisznya. És már is itt a status quo. A 80-as évek nagyslágere volt ez is. In the

In the Army Now. Ez volt a fantasztikus Status Quo 1986-os nagyslágere. Camouflage, egy német szinti pop együttes Nyugat-Németországból, és egy nagy-nagy sláger. Ez a Love is a Shield, és a Camouflage.

A Salt and Pepper következő dal előadója. Egy amerikai hip-hop csoport, amely 85-ben alakult New Yorkban. Egyik nagy-nagy slágerük ez a dal. Ez a Push It, még mindig 86-ból.

sexy people.

Salt and Pepper. Ez volt a Push It. A Flying Pickets következik. Ez egy brit kapella énekegyüttes, amely 83-ban karácsonykor érte el legnagyobb sikerét az Egyesült Királyság kislemez listáján. Ugyanis feldolgozták és elénekelték a Yazoo Only You című dalát. Ez következik most. Ez az Only You.

Flying Pickets. Igazi vokál patrióták voltak. A jazzudalával pedig listavezetők voltak 1983 karácsonyán. Ez volt az Only You. Beatles Lászlóval.

Ez már a brossz. When will I be famous?

Luke és Matt Goss, a két tesó, az alapító tagok, és jöttek hozzá a többiek, és jöttek a slágerek. 16 millió albumot és 10 millió kislemezt értékesítettek világszerte. ...2017-ben a Goss ikrek újra összeálltak, és két koncertet adtak a londoni Kettő arénában. A Tinik nagy kedvence volt a banda, és többek között ez a dal.

Jason Donovan. Több mint 3 évtized után ismét jön Magyarországra. Október 10-én ott lesz az arénában is, gondolom ez a nal is, hiszen ez egyik legnagyobb slágere. Ez a Too Many Broken Hearts.

0: Ez volt a Too Many Broken Hearts.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Azok a 80-as évek. A 80-as évek nagy slágerei szólnak. A mai alkalommal a Poptarisznyában, itt a Retro Rádióban. Bár voltak kivételek, amikor a slágerlistákat idéztem, a 66-ost, a 76-ost, és persze a 86-os, de az már a 80-as évekhez tartozott. Gazeboo. I like Chopin.

0: Ez volt a Gazebo
1: Radio
2: Pop Tarisznyó
1: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
0: Talán az első magyar funky csapat volt. A 80-as évek közepén alakultak, pontosabban 86-ban. Ez a Rózsaszín Bombázók. Demeter Gyürivel az élen. De ott volt Keresztes Ildikó is. Szóval fantasztikus volt a csapat. És óriási volt a sikerük. 88-at írunk. Őrizzük a látszatot. Rózsaszín Bombázók.

Őrizzük a látszatot. Ez volt a rózsaszín bombázók. Time for music.

Burning Down the House. De 82 egyik legnagyobb slágere volt ez a dal. Ez volt a Talking Heads. Flock of Seagulls. Ez is nagy kedvencem volt a 80-as években. Irene, So Far Away.

Ha a 80-as évekről beszélünk, akkor ez a dal semmiképpen sem maradhat ki. Mind ahogy manapság a diszkó programokból sem. Ez a Wham! Wake me up before you go go.

Egy megkerülhetetlen dal, egy megkerülhetetlen sláger. Ez volt a Vem és a Wake Me Up Before You Go Go. Music time for music.

0: vagyok én.
1: És ez már a Neoton. És egy klasszikus.
0: De barátságunk csillagidődik.
1: Komoly díjat ért ez a dal annak idején. A Yamahán Japánban. Ez a Holnap hajnalig.

0: Ez volt a Neoton. És a holnap hajnalig.
1: Radio. Bitót Lászlóval.
0: Sajnos nem tart holnap hajnalig a Poptarisznya itt a Retro Rádióban. Elérkeztünk a végéhez, ez az utcsódal. Cool and the Gang. Ez a Celebration. Yeah, 1980-ból.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok. Zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. A mai alkalommal Horváth Zoli és Popovics Laci volt a segítségemre. De ne menjenek sehová, hiszen jönnek a híreket követően pedig itt lesz Abaházi Csaba, és indul a vasárnapi Abaházi Presszó sok-sok fantasztikus magyar zenével. Én remélem, hogy egy hét múlva találkozunk ismételten, ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétóz László. A viszonthallásra!
1: Pardon!
2: Bétóz László!
1: Dynamite! A viszonthallásra!
3: Ciao!
2: Ciao!
3: Bye-bye!
2: Bye-bye!
3: Arrivederci!
2: Arrivederci!
3: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
3: Adios!
2: Adios!
3: Au revoir!
2: Au revoir!

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptalisznya.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már dolgozik a kata kiterjesztésén a kormány. A világrekorder Törőcsik Zsófia mélységi világbajnokságra készül. Többfelé lesz köd hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek, szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatár 19 millió forintra növelnék a kisadózó vállalkozások tételes adójánál. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházások valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Ma van a turizmus világnapja, ezt az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére ünneplik 1980 óta minden évben, szeptember 27-én. Ehhez kapcsolódva a Visit Hungary a Turinform irodák bevonásával egészen szeptember 30-áig országszerte különböző programokra hívja az érdeklődőket. Szerveznek például tematikus sétákat, borkóstolókat és kalandjátékokat is. A mélységi világbajnokság következik Törőcsik Zsófia számára. A világrekorder Szicíliában készült a szerdán kezdődő ciprusi világbajnokságra, ahol a mélységi merülések mellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a fizikai erősítésre is. Törőcsik szerint érezhetően jobb formában van, mint néhány hónappal ezelőtt. A szicíliai edzéseken nagy hullámokkal és erős mélységi áramlatokkal is meg kellett küzdenie, ami szerinte mentálisan is megerősítette. A szabadtüdős búvár Szicíliából már Ciprusra utazott. A világbajnokság szerdán kezdődik Limassolban. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több rendőr az utcákon, családi tragédia Győrben, medvéket észleltek a magyar-ukrán határnál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változással összesen több mint 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a közterületeken találkozhatunk. Több kiemelt épületnél, köztük az Országháznál és az egyes minisztériumoknál, ugyanakkor továbbra is a készen említi rendőrség teljesít szolgálatot. Halálos családi vita Győrben, egy apa konyhakéssel mellkason szúrta fiát. A rendőrség tájékoztatása szerint szombat este érkezett a bejelentés a késelésről. A sérült férfit kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrök a helyszínen elfogták az apát, majd kihallgatását követően őrizetbe vették. A hatóság kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását az ügyészségnél. Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiunknak majd Zoltán professzor emeritus, a program szakmai vezetője.
3: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkba. Két előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körbe az Alzheimer betegséggel fog foglalkozni.
2: Két nagytestű medvét észleltek a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerás rendszere. A medvék a tölgyes erdő irányába haladtak. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságot kért a környéken élőktől. Arra kérik a lakosságot, hogy a térségben mindenki legyen körültekintő, és kerülje a vadállatok megközelítését. Fokozatosan kiderül az ég, csapadék sehol sem várható, hajnalra helyenként pára is köt képződhet, a hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok közé csökken, de a hidegebb tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben a ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk, száraz időnk lesz 22-26 fokos csúcsértékekkel. Kedden is marad a napos csapadékmentes idő, délután 24-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: világon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Életet menthet a biztonsági öv. Magyar örökség díjat kaptak az úszók. Hajnalban többfelé köd rontja majd a látási viszonyokat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
4: Az autó működéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen kieső. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
3: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüstérmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab bocsátanak ki. Magyar örökség díjat kapott az Európa bajnok magyar férfi gyorsváltó. A Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres csapat augusztusban Párizsban sporttörténelmet írt. Az Európa bajnokságok 100 éves történetében első magyar váltóként nyerte meg a számot. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémián Németh Nándor és Szabó Sebastian vette át. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köpképződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

év elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most... Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: lenni.
1: Kezdjetek szeretni.
0: Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek örömen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.